A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Álom Birodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Miklós Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, mese antológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókora fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lombkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az a gazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fiókacsősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat? Csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az idelátszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata. Mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy... Mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túl harsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette Pákozdot és a velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket. Nagy dolgok készültek, olyan nagyok, amelyek ritkán adatnak meg még egy szikla életében is. Azon a nyáron sok minden történt. Fényes hintók jöttek-mentek a budai úton, amely innen nem messze van. Ott, ahol ma is sok autó jár. Minket itt az erdőben azt hittük, a világzaja sosem ér utol. Ám mire őszbe fordult az idő, minden megváltozott. A békés mindennapjainkba egyre több fegyveres katona érkezett. Tábort ütöttek itt a Velencei hegységben. Lovakkal, ágyukkal, sátrakkal. Ma csinálsz nekünk sátrat? Csiporogta bele az egyik kis cinke. Az ingókő olyan morcosan nézett, hogy a kis fiókának torkán akadt a szó. Nem, nem csinálok sátrat. Micsoda képtelen ötlet! Ki hallott már olyat, hogy egy ingókő sátrat állít? Morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen! A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Hadi tanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit. A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kimér senkit sem. A durranó kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutára olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a náderigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tószíne is megváltozott, szinte zöldet és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken, a nád meghajlott, a fák megborzongtak. Tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkomú volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én szikla hátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mintha egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jelasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a velencei tó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gujori Hár nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jelasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, s mint az évmillióknak nem sikerült, most fogok szétkurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jelasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. Ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni, úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla, de nem akarta elrontani a kis cinkék örömét, hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jelasics délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat, letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhírvivők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon-Bokron és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan? A hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a Velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészküket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altábornagyát. Egyszerre csak ismerős szánysolgást hallottak, az izgalmas történet alatt el is felejtették, hogy éhesek, mint mindig. Mire a mama leszállt, egyszerre kezdtek el kiabálni. A hangzavarban szegény cinke mama csak a fejét kapkodta. Nem is értette, hogy miféle kosarakról, égzengésről, hősökről csipognak a kicsinyei. Úgy hallom, jól szórakoztak, nevetett vidáma, miután a kukacokat a kicsik csőrébe rakta, és így egy pillanatra mégiscsak csend lett. Köszönöm szépen, hogy vigyázott a madárkáimra. Remélem, nem fárasztották el nagyon az apróságok. Tudom, kicsit hangosak tudnak lenni. Ugyan, azt hiszem, kellemes napot töltöttünk együtt, mosolygott az ingókő. Meséltem nekik a régi szép időkről. Máskor is az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt a zuzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.
0: Csukás Meserádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A gazda reggel kimegy az udvarra megetetni az állatait. Kiáll az udvar közepére, és hangosan azt mondja. Na mit adjak? Mit adjak? Mi lenne jó? A macska hízelegve oda dörgölőzik a lábához, és azt mondja. Máj, máj. Máj! A kutyus hangosan csaholja. Csont! Csont! Csont! Csont! Csont! Csont! Csont! Csont! És még egyet ásít. Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
3: Hát kása, kása!
2: A galambok a ducból burukkolják.
4: Kukorica! Kukorica!
2: A ló kinevet az istálóból.
4: Erre!
2: A tehén hangosan bőgi.
3: Máli!
2: A disznó türelmetlenül röfögi.

0: fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor télen aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
1: Figyeljetek, kezdődik a mese.

0: üssed-üssed botocskám. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó 8 nappal látéve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vén ember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, terülj, asztalkám! Meglásd! Egy-kettőre olyan lakomat árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönt az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta a varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csuda terítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába, az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyered?
0: Hogyne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért

0: nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, táncolj, báránykám! És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
1: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az őszöreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom,
1: mondta a ravasz kocsmárosné. A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a kocsmárosék elcsenték tőle a bárányt, és helyette otthagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal. Nem is sejtett semmit a cseréből. Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány! Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének. Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett. Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember. Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon. És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öreg ember.
0: Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte. Úgy, ahogy mondja, felelte. Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám!
1: Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak mindent. És akkor a favágó segítségül hívta a botocskáját. Üssed, üssed, botocskám, mondta. A bot pedig előugrott a zsákjából, és addig ütötte a két tolvajt, amíg érte.
3: Könyörgöm, hagyd abba! Visszaadunk mindent!
1: Zokogott az asszony, a favágónak pedig a jó szíve megesett rajtuk. Eltette a botját, és miután visszakapta a terítőt és a bárányt, boldogan elindult hazafelé. Mikor aztán végre megérkezett a falujába, olyan dínom-dánamot csaptak a terítővel és a báránnyal, hogy még évek múlva is emlegették a környéken.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A falu szélén, friss vízű patak mellett állt egy réges-régi malmocska, és benne öregecskén édegélt a molnár.
4: No, meg a kedves felesége.
3: Nem volt valami nyájas fickó ez a molnár, inkább mondanám olyan mogorva, lustácska, bumfordi alaknak.
4: Igazi balfolyam.

0: Na, nézd csak, ott jön a Molnárné, ő nagysága.
1: Mondhatom, bájos egy teremtés.
0: Akár csak az öreg anyám félszemű macskája.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
5: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
6: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg!
5: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
6: Ham, mindjárt bekaplak!
5: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
6: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt.
5: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
6: Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
5: Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának.
6: Na, eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik.
5: Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc.
6: Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak!
5: És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc.
6: Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
5: Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc.
6: Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
5: És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát.
6: Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta.
5: Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanász gyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanász gyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanász gyerekhez is, és azt mondja neki,
6: már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoportkaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
5: Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

ki tudja. Melyik játékmedvéje emlékszik egy fiúra, aki annyit, annyit nézte, még akkor a bolt kirakatban, ez kinyomozhatatlan, ez kinyomozhatatlan.

éjszaka, és ami itt csak ugyan nagy baj, reggelre se lett meg az asztal. Hova lett a jó kis asztalom? És hasztalan vigasztalom. Megyünk az asztalboltba, hol asztalok állnak sorra,

megkérdezem, hát most mi legyen? Ha ez se, meg ez se, meg ez se, meg ez se. Legyen újra tegnap este.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet.
2: Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába.
1: Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá.
2: Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hey, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahajtottam a békának. Ennek már csak utána kap a lustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak.
1: Vége, hajtottam le a fejemet.
2: Megunta a béka az egy helyet?
1: Én untam meg, édesapám.
2: Hely, fiam, hát még ha hídpészszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat.
1: Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Békapásztor című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

vagyunk mi. Meghívunk, de se maradj hit, megvalonáznak a lépteink, és sosem áll meg a swing. A rumarok népe együtt jár, toporok minden termesz már, a bulira

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
3: Grillus Vilmos vagyok. Nagyon szeretem a madarakat, sok dalt is írtam róluk, de egyszer egy madárról mesét is írtam. Most ezt fogom nektek elolvasni. A címe Kéki, a cinkelány. Kéki, a cinkelány tavasszal született egy nagy kertben, egy faodúban, amit szülei jól kibéleltek puha szőrszálakkal. Jó dolga volt, ha kitátotta a csőrét, mindig megetették hernyóval, pókkal, de egyszer, amikor már 3 hetes volt és enni kért, azt mondták, menj és fogj magadnak. Attól kezdve Kéki maga járt élelem után. Megismerte a kert minden zegét, zugát. Sokan laktak benne, bogarak, sünök, madarak, emberek, és még egy macska is. A szülei a lelkére kötötték, vigyázz, a macska nagyon gonosz, ha megfog, felfal. És vigyázz az emberrel is, sose lehet tudni, hogy mit akar. Így hát Kéki vigyázott. Másra úgyse volt gondja, nyár volt, meleg nyár, a leveleken mindig talált elég hernyót, és egy nagy cseréptálban, ki tudja honnan, mindig volt friss víz. Mi kell még egy kék cinkének a boldogsághoz? De hát semmi se tart örökké, eltelt a nyár, el az ősz is, és egy reggel hóborította az egész kertet. Megjött a tél. A hernyók eltűntek a lehulló levelekkel, Kéki fázott és éhezett. Mi lesz velem? Gondolta. És egy reggel meglátott egy oszlopon egy nyitott oldalú pici házikót, ami teli volt fekete héjú magokkal. Hát ez meg hogy került ide? Körülnézett, de semmi veszélyeset nem látott. Oda röppent, felkapott egy napraforgó magot, és egy közeli ágra telepedett vele. Lábával fogta, csőrével feltörte, és a belsejét kicsipegette. Amikor végzett, már ment is a következőért, és nem csak ő reggelizett ott. Széncinkék, csúszkák, fenyőpintyek, csízek, zöldikék, mind ott süregtek, forogtak a házikó körül. Gyorsan fogyott a mag, és akkor hirtelen megjelent egy ember. Meneküljünk, kiáltotta, aki először észrevette, és erre ahányan csak voltak, annyi felé röpültek. Kéki egy távolabbi faágára ült, onnan leste, hogy mi történik. Az ember odament a házikóhoz, egy edényből magot töltött bele, majd elment. Hűha, gondolta Kéki, ha az ember teszi ki a magot, akkor lehet, hogy ez csapda, nem megyek oda többet. De hiába határozta el, a hideg és az éhség újra és újra rávette, hogy napraforgó magot egyen. Ám egy napon, amikor éppen ebédelt a pici házikónál, meglátta a macskát. Egy bokor alatt ült, és őt nézte. A tekintete semmi jót nem ígért. Kéki kiabálni kezdett. Vigyázzatok, madarak! Itt van a gonosz macska! És akkor a macska váratlanul megszólalt. Miért volnék én gonosz? Még kérded, mert megfogod és megeszed a szegény védtelen madarakat, és az ember is gonosz ennivalót tesz ki csaléteknek, a madaraknak, te meg lesben állsz, hogy megfogd őket. Én csak éhes vagyok, nem gonosz, mondta a macska. Aki nem vigyáz magára, azt megfogom. Az ember meg nem nekem segít, hanem nektek. Etett titeket is, látod? A madáretető oszlopára egy szúrós szederindát tekert, hogy ne tudjak rá felmászni. Na és te? Te nem vagy gonosz? Én gonosz? Kérdezte megdöbbenve Kéki. Te bizony, megeszed a szegény hernyókat, pedig milyen szép kis lepkék lennének belőlük. Ebben a pillanatban megjelent az ember. Sic! Kiáltotta a macskának és tapsolt egyet. A macska felugrott és eltűnt. Kéki is elrepült, és az járt a fejében, amit a macskától hallott. Igaza volna? Ha ő gonosz, akkor én is az vagyok. De hát én csak éhes vagyok. Akkor viszont ő se gonosz. És az ember? Az biztos, hogy nélküle már rég éhen haltam volna. És a macskát is hogy elkergette? Telt múlt az idő, hosszabbodtak a nappalok. Megszűnt a hideg. kitavaszodott. A kis házikóból eltűntek a magok, viszont a fákon megjelentek a levelek, és a leveleken a hernyók. Ez azért egész más, gondolta Kéki, amikor bekapta az első tavaszi hernyót. Ami ilyen finom, az nem lehet gonoszság, döntött el. Különben is, jut is, marad is. Van itt elég hernyó. Már nyitotta a csőrét, hogy bekapja a következőt, de akkor gyönyörű énekszót hallott. Sziszi-szürr, sziszi-szürr. Közelebb repült, és meglátta az énekest. Nagyon csinos volt. Pont úgy nézett ki, mint ő, kék volt a sapkája, sárga a mellénye, kékes a szárnya, de még élénkebb színekben pompázott. Semmi kétség, egy cinke fiú fütyörészett az ágon. Ő is észrevette Kékit, és most már direkt neki énekelt. Sziszi, grrr! Trillázott, aztán udvariasan köszönt. Szép tavaszi napot kívánok, Szürri a nevem, és az öné kisasszony. Én Kéki vagyok. Látom, éppen hernyóra vadászik, csatlakozhatok? Hát persze, mondta boldogan Kéki. Attól kezdve együtt kapkodták a pókokat, hernyókat. Összebarátkoztak, és pár nap múlva Szürri megkérdezte, mondd csak, Kéki, volna kedved fészket rakni velem? Kéki úgy érezte, mintha még a kék sapkája is elpirult volna, alig bírta kimondani az igent. Másnap neki láttak odút keresni. Fáról fára repültek, nézelődtek, és Kéki egyszer csak meglátott az egyik fa ágára akasztva, jó magasan, egy kocka forma házikót. Teteje is volt, és egy lyuk az oldalán épp csak akkora, hogy egy kék cinke beférjen rajta. Hát ez meg hogy került ide? Talán az ember? De nem sokáig törték a fejüket, egymás után bebújtak, és mindjárt tudták, hogy megtalálták a tökéletes fészkelő helyet. Boldogan simultak egymáshoz, aztán Szürri azt mondta, én hordom, te rakod. Először apró ágakat és fűszálakat hozott, aztán mohát, végül elhullajtott szőrszálakat. Kéki is gyűjtötte az építőanyagot, de közben rakta, igazgatta a fészket, amíg olyan nem lett, amilyenben ő is felnőtt. Jöhettek a tojások. Az elsőre még várni kellett egy kicsit, de aztán már gyorsan telt a fészek. Kéki 10 tojásig meg se állt. Végül fáradtan eligazgatta őket, és óvatosan rájuk telepedett. Szürri reggeltől estig hordta neki az ennivalót, és amikor már vagy 2 hete kotlott a tojásokon, Kéki mozgást érzett maga alatt, lenézett. Az egyik tojásból egy kis csőröcske állt ki. Hát megjöttél, gondolta. Csőrével óvatosan ő is bontani kezdte a tojáshéját, amiből nem sokára előbújt egy csupasz kis fióka. Recs! Felrepett a következő tojás. Kéki alig győzte világra segíteni az apró kis madarakat. És már tátogtak is a pici csőrök, a fiókák enni kértek. Ennyi éhes szájat betönni, na, az se volt egyszerű feladat, de Kéki és Szürri állták a sarat. Amit csak tudtak, megfogtak hernyót, pókot, lószúnyogot, és vitték a tátogó kicsiknek. Így ment ez vagy 3 hétig. Ez alatt a fiókák megnőttek, megtollasodtak, alig fértek a fészekbe, és egyre jobban tülekedtek az ennivalóért. Aztán egyszer a nagy helyezkedésben az egyik fióka kiesett az odú nyílásán, és lepottyant a földre. Hiába csapkodott a szárnyával, nem tudott még annyira felemelkedni, hogy visszajusson a biztonságos fészekbe. Lett nagy ijegység! Kéki nyugtatgatta a testvéreit, Szürri meg leszállt a földre, és azt mondta kicsinek, ugrálj utánam! Tudok egy jó, sűrű kis bozótot a közelben, ott elrejtőzhetsz. Szerencsére a macskának éppen másfelé lehetett dolga, mert nem mutatkozott. Egy-kettőre odaértek, olyan sűrűn nőttek ott az ágak, hogy alig tudtak átbújni közöttük. A fióka addig keresgélt, addig kapaszkodott, amíg jó rejtek helyet nem talált, és Szürri a lelkére kötötte, innen ne mozdulj! Már csak pár nap is kinő az összes tollad, megtanulsz repülni, addig meg ide hordjuk majd az ennivalót. Ficsülünk, ha jövünk. Így is történt. De a szülők egyre jobban elfáradtak, és eljött az a nap, amikor Kéki egyszer csak azt mondta az ennikérőknek: menjetek, és fogjatok magatoknak. De vigyázzatok, a macska nagyon veszélyes, és biztos, ami biztos, az emberrel is legyetek óvatosak. A kék sapkás, sárga mellényes fiókák pedig sorra kirepültek a fészekből. De ez már egy következő történet.
0: Halihó!
4: Jó reggelt mindenkinek!
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a telet. Boldogan.
1: Katonák előttem sorakozó! Szempontból sakály!
2: A sarkány!
1: Támadás!

0: kapott! Aj!
1: Uram, igen, uram!
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a farkas, a róka, a varjú meg a nyúl. Régen a farkas, a róka és a nyúl barátsága messze földön híres volt. Mindig együtt járták az erdőt, és segítettek egymásnak a bajban. Hogy irigykedett rájuk az erdő többi lakója? Hanem aztán egy napon, mikor a három jó barát éppen vadászatra indult az erdőbe, útjukat egy igen széles árok keretezte. Áldogáltak egy darabig, nem tudtak dönteni, hogy átugorják, vagy inkább visszaforduljanak. Meg lehet, hogy rövid a fülem, de a lábam és a farkam hosszú. Egy szempillantás alatt a túloldalon vagyok, kérkedett a róka. S az ugrást mindjárt jól végig gondolta. Majd neki rugaszkodott, s habár minden erejét összeszedte, az ugrást mégis elhibázta, s beleesett a verembe. Ekkor magabiztosan így szólt a nyúl. Habár kurta a farkam és a fülem, a lábam mégis nagy, csak figyeljetek, s átugram egy perc alatt. Neki futott a nyúl, majd izmos lábaival akkorát ugrott, hogy könnyedén átjutott az árkon. De ahelyett, hogy maradt volna társainak segíteni, kuncogva eltűnt a fák sűrűjében. Utolsónak a farkas következett. Hosszú a lábam, farkam, de még a fülem is. Nézd csak, rókakoma, átjutok én is. Ám a farkasnak sem ment jól a távolugrás, és ő is a gödörben találta magát. Próbáltak kimászni mind a ketten, de az árok fala magas volt, és ott rekedtek. A ravaszdi róka azonban gyorsan kieszelt egy tervet. Farkaskomám, majd én a válladra állok, s úgy könnyen kimászhatok. Te pedig csak várj meg itt, míg hozok segítséget. Így is tettek, s kisvártatva a róka már a verem széléről integetett nevetve a farkasnak. Aztán sarkon fordult és elszaladt. A farkas pedig magára maradt. Ott ült egyedül a gödör alján a pórul járt ordas, s hangosan kesergett saját együgyűségén, hogy milyen könnyen besétált a róka csapdájába. Ám egyszer csak hangos károgásra lett figyelmes. Egy varjú szállt el felette. A farkas gondolt egyet, s hangosan felkiáltott. Bár csak én is tudnék olyan magasan, s légiesen szállni. A varjú, mikor meghallotta a farkas beszédét, leszállt mellé. Igen? Szóval szeretnél megtanulni repülni? Kérdezte a holló. Úgy ám, bólogatott a farkas. Rendben van, megtanítalak. Fogd meg erősen a farktollam, s majd a levegőben elmagyarázom, mit kell tenned. S már fel is röppent a varjú a farkába kapaszkodott farkassal. A farkasnak fülig ért a szája, úgy örült, hogy megmenekült végre a veremből. Már repültek egy ideje, mikor a varjú megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte a farkas. Feljebb repült hát a madár, s kisvártatva újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte ismét az ordas. Még feljebb repült a madár. Már majdnem a felhők között szálltak, mikor újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Dehogy látom, felelte most kissé rémült hangon a farkas. Hiszen akkor már tudsz repülni. Engedd csak el a farkam, hogy egyedül is kipróbálhassd, biztatta a varjú. Az ostoba farkas pedig elengedte a madár tollát. A varjú pedig jó ízűen felnevetett, mikor a farkas zuhanni kezdett. Csak zuhant, zuhant lefele, s közben össze-vissza kapálózott a levegőben. De az ugyan nem ért már semmit. Ahogy közelített a föld fele, hirtelen meglátta, hogy egy kivágott fa tuskója terül el éppen alatta.
oda kiáltott neki. Szaladj, fuss onnan, mentsd az életed! De a tuskó gyökerei mélyen a földben eredtek, így mozdulni nem tudott, s a farkas éppen a kemény tuskó közepébe esett. Fájlalta az ordas a fején a púpot, de legalább a gödörből kijutott.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát szerúztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdőn, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmatkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény! Ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kujtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló.

0: pöttöm az egész fanyalgott zsiga. Együltem be befalom. Jó családból való, rikácsolt a fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel? Kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek. Nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása. A vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno. Aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Halló, zsiga, kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl.
1: Csukás Mese Rádió. Benedek Elek, szeresd a fát. Aki elmondja, Huszárik Kata. Szeresd a fát, hisz ő is érez. Szép gyengén nyúlj a leveléhez. Ágát ne törd, lombját ne tépjed. Hagyd annak, ami épnek, szépnek. Ő is anya. Minden levele egy-egy gyermek, gonddal nevelve. És gyermek minden ágacskája, szeretettel tekint föl rája. Szeresd a fát! Édes gyümölcsét várva várod, s mégis letépnéd a virágot. Szegény virág gyorsan elszárad, s te bánkódol majd, késő bánat. Szeresd a fát! Megtépett fának nincs virága, mint a vak, úgy néz a világba. Oly bús a fa, a tördelt, tépett, mint anyád, ha elvesztene téged. Szeresd a fát! Falombok közt viharba, vízbe, lám megsering madárka fészke.

0: fáradt, ha vagy, leülsz alája, s elszenderít madár danája. Ne bántsd a fát. Mind, akik fákat ültetének, sírjukra szálljon hálaének. Ásóval is költők valának, szép lombos fáról álmodának. Szeresd a fát.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ezt Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya. De azt gondolom, jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, valjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme. Majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda és elvette a reggelimet? Mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egy éves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grammatika-titkai.
1: Fú, kicsit sok magot ettem. A végén olyan gömbölyded leszek, hogy repülni már nem is fogok tudni, csak jobbra-balra kullogni. Észrevettétek, hogy milyen remek hangulatfestő szavakat mondtam? Gömbölyded és kullog. Ezek olyan szavak, amelyek egy mozgás, cselekvés vagy tulajdonság hangulatát képesek sejtetni, felidézni. Például, ha azt mondom, Rozi Locsi Fecsi, akkor szinte látjátok magatok előtt, ahogy össze-vissza beszél mindenről. Vagy ha azt mondom, tegnap a parkban témferegtem, akkor szinte látjátok, ahogy ide-oda dölöngélve sétáltam, mint akinek semmi dolga. Ti is tudtok hangulatfestő szavakat?
2: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
7: Csukás Mese Rádió.
2: Október 7-e van. Mai névnaposunk Amália és Bekény. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. Harmadik rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus, a fekete farkincás, engedetlen kis mókus elhagyta az erdőt, a szüleit, elindult világgá, de nem búcsúzott el senkitől, mert attól tartott, hogy nem engednék el. Hát csak úgy sundán-bundán, útravaló nélkül eredt neki az útnak, mókus módjára fáról fára szökkenve haladt tova, azzal a gondolattal, hogy majd csak kijut az erdőből, aztán tájékozódik, hogyan és merre jusson tovább. Végre nagy nehezen kikecmergett az erdőből, mégpedig egy egészen kedves biztató helyre. Hatalmas épület állott az erdő szélén, meg néhány kisebb ház is, szerte szétszórva a kertek között. De az utakat és a sétatereket mindenütt óriási, terebélyes fák szegélyezték egymásba hajló lombozattal. A nagy épületből gyönyörű zene szólott, a sétányokat sűrűn ellepték a járókelők. Misi Mókus kinézett magának egy szép nagy fát. A fatörzsén tágas odú kínálkozott lakóhelynek, az ágak telerakva gyümölcsel, a gyümölcsök nagyon hasonlítottak az erdőbeli szelíd gesztenyefák gyümölcséhez, ami kiváló mókus csemege. Csak hogy ezek vad gesztenyefák voltak, Misi azonban még nem látott ilyeneket. Leszakított egy szép nagy vadgesztenye gubót, a faudú szájába vitte, és ott mókus módra két keze közé véve a gubót, éles fogával lehántotta róla a zöld burkot. Bátran beleharapott a vadgesztenye magvába.
2: Hű, a mindenét, vok, mondta. Még nem is ettem ebből a gesztenyéből, már öfei furta a fámat, te fék csak! Azt a nem feretemjét if neki!
1: Azzal Misi Mókus a gesztenye szúros burkát magostul együtt lehajtotta a magasból.
2: Patty!
1: A szúros gesztenye burok éppen a falat pihenő kövér asszonyság fitas orrára pottyant.
2: Jaj, esikoltotta rémülten, és olyan frissen ugrott fel a padról, mint a szöcskévé változott volna, majd amennyire párnás nyaka engedte, fölfelé nézdegélt a fára, ide-oda futkosott és rémülten sikoltozta. Kihaigál, micsoda dolog ez, kimerészeli a békés közönséget dobálni, ez szemtelenség, följelentem. Ligetőr, ligetőr!
1: És Misi Mókus, hol volt ez alatt a zenebona alatt? Őkelme bizony rögtön visszavonult az odú szájából a mélybe, onnan hallgatta és kacagta magában az akaratlanul okozott kis balesetet. Végre a nagy sikoltozás odacsalta a ligetőr kiskutyáját, az aztán a hölgyet is túlugrándozta, túlcsaholta, túlvakkantotta, míg meg nem jelent az egyenruhás, tányérsapkás őr nagy furkos botjával. Elhallgatsz már, kiabált először a kutyájára, majd a hölgytől kérdezősködött. No, mi bántja, kedves asszonyság? Valami gaz elvetemű csibész mászott föl erre a fára, szúros gesztenye gubot dobál le onnan, éppen az orró megyét találta el. Ej, ej, ej, hogyan lehet ez? Hol lenne ezen a fám valaki? Nem látok én egy fiacsavargót sem odafönn. Forgatta fejét a ligetőr, körüljárva fát, mindenünnen kémlelve rá. De hiába! Én nem hazudok magának, kiabálta a hölgy. Kicsapott akkor orron, ha nincs ott senki. Fogja el!
2: Ha csak a szél nem jártott, és az nem rázott le gesztenye gubót, én nem veszek észre senkit a fán. A szelet csípjem el magának, és büntessem meg, morogta az őr.
1: Az asszonyság szuszogva tipegett tova a helyszínről, az őr pedig letelepedett a helyére a padra, és pipára gyújtott. Misi Mókus vígan nevetgélt fönn az oduban, és folytatni akarta a mulatságot. Hirtelen újabb gesztenye gubó szakított le a fáról, és neki irányította a ligetőr fejének.
2: Lidéc vagyok, én vagy mi? Ahol a bizonyíték, azzal zsupsz, lehajította a gesztenye gubót.
1: Nem találta el az őrfejét, de a pipát kiütötte a szájából, csak úgy kavargott a csípős dohány, meg a füst, meg a szikra az őr arcába. Köpködve, prüsszögve ugrott föl a padról.
2: Tyű, a teremburádat, mi van ott fönn, nem látok semmit, nincs ott senki, tán csak nem idő előtt hullik ennek a gesztenyének a tokja.
1: Így dörmögött magában az őr, míg Misi az oduban lapult, és nem tudta megállni nagy jó kedvében, hogy hangosan ne rikkancson.
2: Az eszed tokja, az hullik! Hoho, figyelt fel az őr, ott fönn mégiscsak tartózkodnia kell valakinek. A ligetőr bambán és riadtan kerülgette a fát, de persze hasztalan figyelt föl rá, Misi az oduban kuksolt. Na, akárcsak valami biztató visszhang szólalna meg a rejtély megoldására, a ligetőr vidám énekszót hall közeledni.
3: Mondják, jó kedvel van tele, madarat fogadhatnak vele. Én előbb a madarat megfogom, aztán lesz a jó kedvre okom. Madár a kalitban, és nem a fán, ott fütyülő hasznomra, igazán.
2: Kidanulhatta ezt a dalt más, mint a madarász, azaz más néven állatkereskedő.
3: Ahó, madarászkom, a rikkantotta felé a főcsőz, jöjjön már ide, ne haragudjék, hogy föltartom útjában. Miben állhatok szolgálatára, ligetőr koma, kérdezte. Tanácsot szeretnék kérni magától, mégpedig szaktanácsot, mondta a csőz. Vajon miben? Nézze csak ezt a fát, nincs rajta semmi. De mégis, mintha valami baponaság fogta volna meg. Csak üljön alája valaki, akkor a fa magától úgy kupán vágja egy-egy gubolyával, de rögtön, hogy koppan. Nem hittem volna én se, ha itt az imént a saját kobakomra nem koppant ez a fránya gesztenyefa. Mi lehet ez? Mi lehet? Vágta rá a madarász. Mindjárt megtudjuk, bízza csak rám.
2: És a madarász gyakorlott szeme már meg is akadt a fatörzsének azon a nagy odúján, aminek belsejében Misi tanyázott nyugodtan.
3: Vajon miféle szerzett lappankatott a fán, aki velünk tréfát hűz? Alig, ha nem különös, de ne búsuljon csőzkoma, mert nem sokba telik, míg megtudjuk.
2: Abban a pillanatban egy nagy, szúros gesztenye gubó koppant a madarász homloka közepén, csak úgy sziszent tőle, és egyidejűleg a fáról Misi csúfondáros vihogása is hallatszott, tudd meg már is! No, de most mi történt? Misi arra számított ám odafönt, hogyha valaki mászni készül a fára, akkor kiúrik az oduból és menekül, de arra nem számított Misi, hogy a ravasz madarásznál hosszú rúdra erősített háló van. Nem kell neki fölmászni a fára, csak a padra kell ugrani a madarásznak, hogy elérje a rúddal az odut, ahol Misi kuksolt, és rácsapja a hálóját a lyuk szájára. Bizony ez történt. Már most Misi mókus az odu mélyén lapulva nem is vette észre a hálót az odu kiáratán, és azt sem hallotta Misi mókus, hogy a fortélyos madarász így szól a csősznek. Na most, kedves komám, álljon csak föl mellém a padra, aztán csapjon csak rá a fatörzse akkorákat, amekkorákat bír, de ne sajnálja. A ligetőr erre gyorsan fölkapaszkodott a padra, és csihé-puhé teljes erejével kezdte csapkodni a fatörzsét, hogy csak úgy rezgett belé, és röpült szerteszét a fakéreg. Szegény Misi a nagy csapkodást csak is annak vélte az oduban, hogy most másznak utána a fára. Menten lefülelik az oduban, ha nem menekül. Nosza, kiugrott az oduból, azt hitte, azt a kis pókhálószerű valamit elhárítja az útjából, ami az odu száján pityeg. De hát, keservesen csalódott Misi. A háló bizony nem szakadt el, csupán engedett Misi taszításának. A következő pillanatban Misi mókus már a háló lecsüngő fenekében fickándozott, és ezzel Misi mókus véglegesen a madarász fogja lett. Könnyen simán nem tűrte persze Misi a letartóztatást, az nyilvánvaló. Olyan vergődés, vackolódás művelt Misi mókus, hogy a madarász a ligetőrrel együtt alig győzte tartani a hálórudat. Eresszenek el, mit vétettem? Üvöltözött Misi. Ohó, csak csinyán a kiabálással förmet rá a csősz. Mit vétettél? Először is hatósági engedély nélkül bitoroltál lakást magadnak a sétatér fáján. Másodszor haigálással és csúfolódással a köznyugalmat háborítottad. Úgy ám, kiskomám, így jár a csintalan, hencegő mókus, biccentett rá vigyorogva a madarász. De mit akarnak tenni velem? Jajgatott Misi. Az majd elválik, felelte neki a madarász. De már a ligetőrbe sem fért a kíváncsiság, és ő is megkérdezte, mi lesz a sorsa ennek a kis huncutnak?
3: Ajjaj, jó dolga lesz neki nálam. Kap egy szép kalickát, kap bele egy forgókereket, azon tornázhat, amikor tetszik neki, és amíg tetszik. Kap enni, inni, mi kell egyéb?
4: Ereszenek el! Utálom a fogságot, belehalok! Nem kell szép kalicka, nem vagyok én madár, mókus vagyok, gyűlölöm magukat!
3: Ne félj, ha gyűlölsz, engem nem soká gyűlölsz, majd akad vevőd. Az megvesz tőlem és hazavisz, akkor jobb gazdát is kaphatsz, rosszabbat is, mint én. Misi sivalkodhatott aztán, és rugdalózhatott. A madarász vállához támasztotta a hálósudat, és vitte Misit egyenesen az üzletébe.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese harmadik részét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbe csapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel.
1: Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből.
0: Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskéink.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamarai szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya! Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
3: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy huzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró, mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? El én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, Jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp! Megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, és újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már. Hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé. Lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé. Egyszer csak mégis földet értem, de akkor át huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem. Segítség! Segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért, meg a lapátért. Kiástam magam. Így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda! Kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
2: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: Jó reggelt, hétalvó!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Apu annyit beszél össze, míg az esti sörét issza. Anyu meg sír, haragszik, és szüntelenül beszél vissza. Összehúzom magamat, az egérjükbe beférek, s mert szüleim fia vagyok, össze-vissza beszélek.
2: Csukás Mese Rádió. A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
5: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Zátonyról a nyílt tengerre, fényét szórja messze-messze. Éjjel, ködben arra való, kerülje ki minden hajó. Mi az?
6: Ez a világító torony.
7: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: a csirketojás, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, és az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra rárakta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budlibicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budlibicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
0: A Csirketojás című mesét hallottátok.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény. Kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt. Te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva. Jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás. Ész kell ide, csel kell ide, nem vitás. Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda. Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát. Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kisegér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
4: Táncolva kell átmenni a létszadat, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomunk. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami mennyát. Próbálj ki te is. És hátra. Úgy be a fejed. Hopp. Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye? Mindenki őrült limbo. Dobáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy neki. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
5: Van még egy pár hely, te is beférsz.
4: Ha ott van tesó, társam meg a karján neked. Azaz, újjál. Nagyon jó, hát ez még neked is ment, ez még nekem is menne, na de majd ez? Hajrá!
5: Na ki lesz a sztár?
4: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudok. Na tapsol ő magának, hajrá! Na de sikerül, gyerünk, ha nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Á, még ez is ment. Kedves segítő, tegyük lejjebb. Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi. Ez az. Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Friss levegőt a szobába, friss levegőt, eleget, nyiss ablakot nyáron, télen, ne féltsed a meleget. Kicsi koma kertjébe gaz esett a szemébe, koromseprő sepert ki, ha nem sepred, szökjön ki. Ne sírj, Katica, lesz még ennek párja, mire menyasszony leszel, nem fog fájni semmi sem. Gyógyulj, gyógyulj, te kisebb, nincs a jó gyereknél szebb. Hol az a kis paprika? Lám, nem sír már Palika. Egy elmúljon, kettő legyen, kettő helyett négy teremjen. Hol kicsi van, uralkodjék, ahol sok van, szaporodjék. Ha nem fáj, fájjon, ha fáj, elmúljon. Kicsi kacsó, ugye fáj? Tűznél, spornál sose járj.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is, bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ! Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet!
1: Hurrá, sétáljunk!
0: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
1: Menjünk, menjünk!
0: Örvendeznek a kicsik.
2: Fürödni is fogunk,
0: ígéri kacsamama.
1: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is!
0: Kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
3: Én sajnos nem tudok úszni,
0: mondja.
2: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
3: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
0: Kérdezi.
2: Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
3: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
0: sírdugál a kicsike.
2: De nincs idő a nyafogásra,
0: indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5. Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
3: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
0: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
1: Ugorhatunk?
2: Gyertek utánam, vezényel kacsamama.
0: Hó, ruk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
1: Gyere, ne félj!
0: Hívják a testvérei.
1: Látod, mi sem süllyedünk el.
3: De én nem tudok úszni,
0: hüppögi a kicsike.
1: Tudsz te is, csak gyere!
3: Nem merek,
0: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki.
2: Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet. De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
0: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
3: Ajjaj, ez biztos a róka!
0: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
1: Háp, háp, várjatok!
0: Kiáltja.
1: Jövök már! Én is tudok úszni!
0: És boldogan iparkodik a mamája után.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Fekete pikapata kopog a Pepita patika köveken. És akkor most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Fekete pikapata, most mondjátok velem. Fekete pikapata, menjünk a következő részre. Kopog a Pepita, most akkor együtt. Kopog a Pepita, és a legvége, patika köveken. És akkor együtt, patika köveken. Készen is vagyunk! És akkor most még egyszer egyben közösen. Fekete pikapata kopog a Pepita patika köveken. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát,

0: Mókás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a 10 emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm, Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől 5-szörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a 8. volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a 8. A 9. meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a 10. tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az 5. mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a 10. volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a 9. volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a 8. volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a 6. volt, hess. A 4., aki azelőtt a 7. volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az 5., aki azelőtt is az 5. volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A 6., aki azelőtt a 4. volt, nem hívtalak, nem hallottad? A 7., aki azelőtt a 3. volt, huss! A 8., aki azelőtt a 2. volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A 9., aki azelőtt az 1. volt, kiskomám, elmehetsz! A 10., aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az 5. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az 5. hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan 10 emeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa 5. emeletből áll. Csupa 5. csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hess! Nyolcadik, nyűg. Kilencedik, kinek kell. Tizedik, tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
0: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Meserádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
5: Én vagyok a híres egyfejű.
6: A nevem is ennyi, csak süsű.
5: És én is a Csukás Meserádiót hallgatom.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyilkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.
1: Jó, el is engedhetjük, és csak helyben járás. Szuper! Karkörzés! Varázsolunk, és közben mozog a lábunk.

is ki a kezed. Emeld olyan magasra, hogy majdnem megrúgod a tenyeredet. Ó, gyerő! Szupi! Most megint megállok, jó? Stop! Emeld a kezed magadra, kis terve. Oda a kezed.

0: Nagy tervez.
1: Rereked zarandi.
0: Fogjuk meg egymás kezét. Tedd ki odara. Hajolj előre. Gyere fele, menj a kezed közben. Nincség egyszer. Most elengedjük egymás kezét. Fogj egy

0: piacra.
1: Ha szállottál,
0: van. Jó, tehát a kezed. Megnézzük, milyen egyensúlyban vagy.

0: megálló.
1: Egy kölyök parti.
0: Jó, meg a lábad.
1: Remekez a randi. Ó, nem vitás.
2: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Műsorajánlót hallottatok.
2: Te mit tudsz Süsüről?
5: Tudom, hogy ő egy sarkán. Kedves, jó szívű. Aranyos.
2: Na és mit tudsz még?
5: Egyfejű. Jó sarkán.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A csillagszemű juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű hatalmas volt ez a király. Féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkedtek tőle, mint a nyárfalevél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta, adj Isten egészségére, halálfia volt. Nem is akadt az egész országban csak egy ember, ki nem mondta, hogy adj Isten egészségére. Ez a csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű juhászt, vitték a király színe elé és jelentették. Jól, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja mondani, hogy adj Isten egészségére. Hely, szörnyű haragra lobbant a király. Mit? Te nem mondod, hogy adj Isten egészségemre? Dehogy nem mondom, felséges királyom. Bizony mondom, hogy adj Isten egészségemre. Nem az egészségemre, hanem egészségére. Hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját. Súgja neki. Te szamár, mondjad, hogy adj Isten egészségére. De már azt nem mondom, mondotta a juhász, amíg a királyő felsége a lányát nekem nem adja. Ott volt a király kisasszony a szobában. Megtetszett neki a csillagszemű juhász. Jó szívvel a felesége is lett volna, de nem mert szólni. Ha nem, a királynak sem kellett egyéb, csak ezt hallja. Mindjárt bekiáltotta a katonáit. Vigyétek ezt a legényt, s vessétek a fehér medve tömlöcébe! Leviszik a legényt a tömlöcbe. Hát ott fels alá jár a fehér medve, nagy morogva. 3 napja nem evett. Egy falást sem adtak neki, hogy jól kiéhezzék. Hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a 2 hátsó lábára. Nagyot bődült. Na most, csillagszemű juhász, vége az életednek! De halljatok csodát, mikor a medve meglátta a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott. Lefeküdt a földre, meg sem mozdult. A csillagszemű juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyült, és mikor reggel eljött az udvarmester, szeme szája tátva maradt. Azt hitte, hogy csontját sem találja a juhásznak, s hát ím, ott állott előtte elevenen. Kutya baja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik. Felséges királyom, él a juhász! Jól van, jól, mondja a király. De azért megijedtél, ugye? Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felelte a juhász. Nem, amíg a lányát nekem nem adja. Ha 10 halálba megyek is. No hát vessétek 10 halálba! Rikkantotta a király. Vigyétek a legény tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva. Vitték a legényt a tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva. De bezzeg, ezek nem szelidültek meg a szemétől, mert egyszerre 10 sündisznónak nem nézhetett a szemébe. No, hanem volt a csillagszemű juhásznak egy szépen szóló furujája. Azt a subája alól előhúzta, elkezdett furulyázni. Kezdte andalgósan, folytatta szaporázva. S hát, uram teremtőm, táncra kerekednek a sündisznók. Járták előbb lassan, azután sebesebben. Addig járták, még el nem dültek, s azután lefeküdtek, s aludtak, mint a bunda. Megy le reggel az udvarmester. Összecsapja a két kezét. Hát, te élsz! Kérti a csillagszemű juhásztól. Nem is halok meg, mondja a juhász, még a király leánya a feleségem nem lesz. Fölvezetik a király színe elé. No, te legény, mondja a király. Most már 10 haláltorkába voltál. Még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom. Ha még 100 halálba visznek is még a leányát, nekem nem adja. Hát akkor vigyétek 100 halálba! Ordított a király nagy haraggal. S vitték a csillagszemű juhászt le abba a tömlöcbe, amelynek a közepén volt egy kút. Annak a belseje ki volt rakva 100 kaszával. A fenekén pedig égett egy mécses. Akit abba bedobtak, az onnét élve ki nem került soha. Hely, szegény fejem, gondolta magában a juhász. Ennek már felesem tréfa. Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit ki a tömlöcből addig, még gondolkozik, hogy mondja-e adj Isten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe. A fokosra rákasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára az árvalányhajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejönnek a katonák, s kérdik. No, meggondoltad-e? Meggondoltam, mondja a juhász, de mégsem mondom, hogy adj Isten egészségére. No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett. A subáját, a fokosát és mindenét beletaszították a kútba. És mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Jön le reggel az udvarmester, a adlásra ő is igazán elpusztulta a csillagszemű juhász. Hát halljatok ide, ott ült a kút mellett, furulyázott. Felviszik a király elé, és mondja neki a király. No, te legény! Mostan 100 halálban voltál. Mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, még a leányát nekem nem adja. Abból nem lesz semmi, mondta a király. Pedig nem tudom, mit adott volna azért, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére. Hiszen, gondolta a király, majd kevesebbel is megelégszel te. Befogatott a bársonyos hintajába. Maga mellé ültette a csillagszemű juhászt, s úgy hajtatott az ezüst erdőbe. Mondta neki. Látod-e ezt az ezüst erdőt, te juhász? Neked adom, ha azt mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta. Addig nem, felséges királyom, még a leányát nekem nem adja. Aztán az erdőből kihajtatott a király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár. Látod-e azt az aranyvárat, juhász? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére. Nem mondom, felséges királyom, még nekem nem adja a lányát. Mentek tovább, s értek a gyémánt tóhoz. No, te juhász, mondta a király. Neked adom az ezüsterdőt, az aranyvárat, s a gyémánt tavat. Csak egyszer mondjad, adj Isten egészségére. Nem mondom én, felséges királyom, még a lányát nekem nem adja. Hát, jól van, te betyár. Neked adom a lányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére. Na, hazamennek, s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy férhez adja a lányát a csillagszemű juhászhoz. Jöjjön, aki jöhet vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom 7 országra szóló. Ott ült a csillagszemű juhász a király mellett. Ettek, ittak, vígan voltak. Egyszer aztán hozzák a jó tormás húst. Nagyot prüsszent erre a király. Hadarja egymás után a csillagszemű juhász. Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Mondta valami 100-szor. Jaj, jaj, ne mondd tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszeriben meg is koronázták a juhászt. Ő lett a király. De bezzeg jó sorsa lett ezután a népnek. Szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, egy szívvel lélekkel kiáltotta mindenki. Adj Isten egészségére! aki nem hiszi, járjon a végére, s ezt a mesét adj Isten egészségére.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába.

0: estét, jó estét, gazdag bíró lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a díványra.
0: Te nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Ha, ha, ha, hozzám jössz-e vagy sem?

0: Itt jó estét, kosárkötő lánya!
1: Kerüljön a házba, üljön a lócára.
0: De nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hozzám jössz-e vagy sem?

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, Szól a csengő, Vár a suli. Mézillatú nyár szikrázott nemrég még a domb mögött, azóta a fecske gólya messze délre költözött. Mától én is útra kelek, kora reggel minden nap, Szól a csengő, Vár a suli, tártkapukkal hívogat. Emlékké vált az óvoda, nem vagyok már kisgyerek, egyre hajt a kíváncsiság, új tudásra éhezek. Nézzétek csak a táskámat, mennyi minden van belül, irkák, könyvek, színes cerkák, s én cipelem egyedül. Év végére már könnyem lesz, a tudás mi abba van, nem a hátam görbíti majd, itt lesz fent, a kobakban. Addig meg is erősödök, meglásd, nem lesz vele gond, bárhogy húzza is táskámat, a rengeteg piros pont.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Sziasztok! Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este elmesélem nektek Párácska, a legkedvesebb kis felhő történetét. Ez egy Zelg Zoltán mese. Régen történt ez, ó, nagyon régen, és olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta a kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére. És gyakran mondogatta felhőpapa szomszédjainak, meglátjátok, mire felnő zivatar lesz belőle. Az bizony, mondogatták a felhőszomszédok, zivatar, de még országos eső is lehet. Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta. Ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke. Ilyen szelíd és göndör. Soha se kiáltson haragos villámszavakat. Ne veszekedjen mennydörögbe a földdel. S ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, és egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, és így válaszolt. Menj csak, fia, vándorold be az eget, szórjál villámokat, menj dörögj hangosan, légy erős, büszke felhő. Felhőmama így szólt, menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntöz meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkat lombokat. Aztán tovább vándorolt, és egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elságult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt. Úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. Alkonyodott már, amikor egy búzatábla fölé ért, ahol éppen szomorúan leste az eget egy gazda. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott. Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalásaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek. A kis felhő rögtön esővé változott, és a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában és kenyérben. Ugye azt tudtátok, hogy az eső, mely szépen megöntözi a földeket, előbb-utóbb újra felhőkké válik majd az égen. Ugye tudtátok? A talajra hulló eső ugye folyókban, a talajvízben összegyűlik, utat talál magának egy nagyobb vízterületbe, mondjuk tavakba, tengerekbe, óceánokba, aztán a párogásnak köszönhetően felhő, majd újra csapadék lesz belőle. Ez a víz körforgása. Na, de elég a tudományból, most már irány a tollasbál, eljött a pihenés és az alvás ideje. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Gévai Csilla, Holdfény szüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. Fodrászhatunk büszkesége. Őszi mese. Városunk egyik csillogó kerületének főutcája mögött egy árnyos, ám eldugott téren állt a fodrászat. Ne olyan puccos, rettentő, drága szalonokra gondoljatok, amelyek mostanában gombamódra szaporodnak nagy bevásárlóközpontok rideg folyosóin. Ebben a fodrászatban nem volt haj előmosó lány, meg műkörömépítő asszisztensnő, de itt még egy versenyfodrás sem kaphatta el a hajadat, hogy nagyon modernen nyírja. Helyettük viszont ott volt Wendel bácsi, a női férfi gyermekfodrász. Igen, ő az. Rögtön az ajtóban felette hatalmas ollócégér hirdeti az üzletet. Ja, hogy nincs haja? Na és? Tudod, a felnőttekkel megesik néha, hogy egy reggel arra ébrednek, hogy megőszültek, esetleg arra, hogy örökre eltűnt fejükről a haj. Hogy zavart el Wendel bácsit a hajtalansága? Azt hiszem, igen. Talán épp erről tűnődött most is ott az ajtóban, ahová csak akkor állt ki, mikor keze közül épp kifogytak a hölgyek. Mert főleg néni vendégei voltak az üzletnek, Bénecske, egykor nagy népszerűségnek örvendő táncdalénekesnők vagy gépírónők, akik már úgy megszokták a sütővasak illatát, hogy nem tudtak élni nélküle. Ezek a hölgyek ragaszkodtak ahhoz, hogy Wendel úr kezei között épüljön újjá amúgy egyre gyérebb virágzó hajkoronájuk. Ez a szerelem olyan régóta tartott a vendégkör és a mester között, hogy a kezdetekre szinte már senki sem emlékszik. Ők annyira jól érezték magukat együtt, hogy nem vették észre, mikor az 50. tavasz is elsuhant az üzlet előtti parkfái között. Hogy ennyi év után akkor miért nem ment már Wendel bácsi nyugdíjba? Mert neki a munkája volt a szenvedélye. A szenvedély pedig egy olyan érzés, ami elől nem bújhatunk el. Nincs az a nyugdíj, ami megvédene minket tőle. Bizony, ha ez a valami, amit szenvedélynek hívunk, egyszer belét költözik, benned is marad, amíg élsz. Nincs mit tenni vele, csak munkával csillapíthatod. De ne féljetek, ennek a kedves, vénülő fodrásznak akad segítsége is idős napjaira is, mégpedig egy nagy és egy kicsi. A nagy Magdika volt, Wendel bácsi lánya, a kicsi meg Blanka, az unokája. Tudom, hogy nem szép dolog kibeszélni valakit a háta mögött, de az igazság az, hogy amióta a kis Blanka apukája egy nem túl szép napon elillant Magdika életéből egy persze csak festett, de azért szemrevaló vöröshajú nővel, azóta Blanka anyukáját nem lehetett nevetésen kapni. Bánatában rengetegszer égette el sütővassal a hölgyek haját, amit aztán Wendel bácsi alig győzött kiigazítani. Pedig Magdika régen Csinos és meleghangú fodrásznő volt, de aztán egyre több bánat sütit vett magának, amire bánat kávét ivott, bár Magdika nem igazán kedvelte magát, kislányára, Blankára rettentő büszke volt. Különösen a hajára. Ugyanis Blanka haja igazi vörös volt, nem is vörös, inkább aranyló napsárga, attól függően, hogy beállt-e vele a kirakatból beömlő fényárba, vagy sem. Blanka picikorától kezdve gyakori látogatója volt a családi fodrászatuknak, hiszen mamájának legtöbbször estig kellett ondolálnia, festenie, mosnia a vendégek haját. A kislány még a fésülködő asztalt sem érte fel rendesen, mikor a vendégek már így ugratták.
5: Szervusz, Blanka, akkor ma te nyírod meg a hajam?
6: Esetleg. Életem, akkor ugye most te rakod be a frizurámat?
4: Eleinte Blanka komolyan vette ezeket a felkéréseket. Ilyetten nézett nagyapjára, hogy most aztán mit csináljon, hogyan tuszkolja be ennek a nagyon kövér néninek a vörös fejét a hajszárító búra alá, miután bele kellett csavarni a színes csavarókat a hajába. Mert ha hiszitek, ha nem, Blanka már 4 évesen tisztában volt a fodrászat csinyával és binnyával, bár egy kicsit máshogy jött rá a szakma fortéjaira, mint a ragyok. Eleinte Blanka úgy gondolta, hogy a különböző hajú néniknek más és más köszönés jár. Aztán meg volt róla győződve, hogy azok a nénik, akik bedugták a fejüket a búrába, nem csak a hajukat szárítatják meg, hanem kicseréltetik a fejükben lévő gondolataikat is. Mikor anyukája elmesélte egy kedves vendégnek, hogy régebben nagyon kacérkodott a manikűrös, pedikűrös szakmával, mert abban van az igazi biznisz, ettől jött csak igazán izgalom a Blanka. Ugyanis ő a manikűrt egy óriási fúvós hangszernek képzelte, melyben biznisz egy valódi óriás madár él. Miközben várta a mamáját, a lehulló hajdarabkák felhasználásával még képet is készített róla. Biznisz kitárja szárnyait címmel. Aztán ezzel a hajragasztós technikával elkészítette még a biznisz nincs többé egyedül, mert én vele vagyok, majd a biznisz kiszabadul manikűr csillogó tölcséréből című képeket is. Ez a gyönyörű tarkamadár lett Blanka kedvenc rajz témája, a sokszínű hajból készült szárnyaival. De Blankát talán a legjobban az izgatta, hogy hogyan tudja az anyukája egyes lányok haját rózsaszínűre színezni. Blanka azóta vágyott rá, hogy megnyalhasson egy rózsaszín hajat, amióta egy füllentésre hajlamos unatkozó vendégnéni a következőket súgta a fülébe. Te tudtad, hogy a rózsaszín hajnak puncs íze van? Később aztán rájött, hogy nincs összefüggés a hajszíne és az íze között. Majd, ahogy teltek az évek, a bizniszről is kiderült, hogy azt jelenti üzlet. Az is kitudódott, hogy a dajer csak annyit tesz, hogy tartósan begöndöríti az emberek haját, a búra pedig nem gondolat átvivő készülék, hanem egy gömb alakú hajszárító. Bár ezek a felismerések kicsit elszomorították Blankát, Vendel bácsi azzal kárpótolta az unokáját, hogy megtanította őt igaziból ondolálni, berakni, festeni, sőt, még parókát készíteni is. Jó mulatságnak hangzik, ugye? A történetben most vissza kell térnem erre a bizonyos bizniszre. Bár Vendel bácsi fodrászatában megállni látszott az idő, az igazság mégiscsak az volt, hogy ebben a kerületben is sorra nyitottak meg az új, ennél a fodrászatnál sokkal előkelőbb, puccosabb üzletek. Hogy ez miért aggasztotta Vendel bácsit? Hát csak azért, mert ez bizony azt jelentette, hogy ha nem talál ki sürgősen valami újítást, akciót, produkciót, végleg le kell húzni azt az 50 éve remekül szolgáló redőnyt. Be kell csuknia. Ki kell akasztania ajtajára az örökre bezárt táblát. Tudod, hiába szerették Vendel bácsit és a fodrászatát annyira a vendégek, hiába volt a kisujjában az egész szakma, a forgalom már nem volt akkora, hogy el tudja tartani ezt a régi vágású fodrászüzletet. Nagyapa, valami baj van? Kérdezte egy reggelen Blanka, mert feltűnt neki, hogy Vendel bácsi már napok óta csak a homlokát ráncolja, és a hajjal kapcsolatos szakmai kérdésekre is alig, vagy csak egy sóhajjal felel. Nagypapája megpróbált őszintén válaszolni. Hol is kezdjem? Tudod, nem sokára be kell zárnom a fodrászatot. Nem vagyok elég korszerű. Tudom, hogy a hölgyeim szeretnek, de ők egyre kevesebben vannak. De Blankám, ez nem a te dolgod, ne ijedj meg, majd kitalálok valamit. Úgy próbált spórolni, hogy a fűtés sem nagyon tekerte fel az üzletben, így Magdika sálban és sapkában festette a hajakat, a nénik meg kesztyűben és kabátban vártak a sorukra. Remek kis nénik voltak ők, lehetett rájuk számítani a bajban is. Sem a hűvösről, sem a közelgő bezárás híréről nem vettek tudomást. Rendíthetetlenül szépültek a kis helyiség hideg forgószékein ücsörögve. Egy biztos, mindenki egyetértett abban, hogy nincs jobb gyógyír a vérkeringés serkentésére, mint a csípős, késő őszi idő. Egyik nap Blanka szokása szerint rögtön az üzletbe sietett iskola után. Szomorú volt a nagypapája miatt. Nem tudta, mi történik pontosan, de érezte, hogy nem jó fele mennek a dolgok. Egy picit még egyedül akart lenni, hogy erőt gyűjthessen nagyapja felvidítására. Leült a téren kedvenc padjára, és nézte az őszi faágakat, melyeket finoman megrebbentett az őszi szél, mintha a fák tarka levelei egy nagy madár szárnyai lettek volna. És ekkor Blanka rácsapott a homlokára, hát persze, biznisz visszatért! Aztán délután Blankára rá sem lehetett ismerni. Nem szólt senkihez, magára zárta az üzlet hátsó helyiségének ajtaját. Ez a raktár volt az ő igazi birodalma. A kis fiókokból előkerültek eddig rejtegetett kincsei. Törött fésük, kinyúlt hajgumik, összekócolt vendéghajak és rég levágott tincsek fodrász üzletből, melyeket ki kellett volna dobnia, de Blanka eltette őket, hát ha jó lesz majd valamelyik képére. Végül rengeteg szőke, barna, vörös, fekete, rózsaszín és ősz hajacska feküdt előtte egy rakáson. Blanka munkához látott. Egy öreg, rég elfeledett búra lett a madár teste. Betekerte az egész tárgyat fáslival, majd ezt a felületet tetőtől talpig bekente ragasztóval. Ezután már csak a tincseket kellett szépen egymás után felragasztani a biznisz testére. Késő estére egy hatalmas madár állt a raktár közepén. Szemei hajgumidíszből készültek, szemöldöke csatból, csőre, régi sütővasból. Nyakát, testét és szárnyait tollak helyett hajak védték. Nem volt kérdés többé. Biznisz tényleg visszatért. Reggel Wendel bácsi nem hitt a szemének. Üzlete előtt egy nagy tarka madár és egy rózsaszín parókát viselő kislány osztogatott kis lapocskákat az arra járóknak. Megújultunk. Szépítse meg régi kedvenceit. Wendel és unokája. Új szolgáltatásai? Apró paróka készítés öreg babáknak. Vénecske kutyáknak, megkopott macskáknak. Ismét divat a múlt. Aznap sokan jártak ugyanúgy, mint Wendel bácsi, nem hitték el, amit láttak. Ugyanis biznisz, a hatalmas hajmadár messziről tényleg valódinak hatott. Volt egy férfi, aki felhívta az állatkert szakembereit is, hogy jöjjenek ide azonnal, mert hát, ha veszélyes lehet ez az egzotikus struc papagáj a járókelőkre. Amint ez az úr közelebb ért bizniszhez, rögtön rájött, hogy ez a madár aztán senkit sem fog megtámadni, és nagy elnézéseket kérve lefújta a riasztást. Pár perc múlva már ő szórakozott a legjobban a saját tévedésén. Mikor kinevette magát, hozzátette: Na, ha már itt vagyok, mutassák csak meg a hajamon a tudományukat! Közben karneváli hangulat volt kialakulóban a téren. Biznisz látványa mindenkit ide csalogatott, aki csak erre járt. Voltak, akiket az apró rózsaszín paróka színe vonzott, mások a madár látványától voltak teljesen lenyűgözve. Blanka kölcsönparókákat osztogatott, így egy napra mindenki kipróbálhatta, hogy hogyan néz neki szőke, barna, vörös, fekete vagy éppen fehér hajjal. A rózsaszínt kihagytam? No meg persze, rózsaszín hajjal. A fodrászat törzs közönsége is hamar ott termett a téren, egy-két néni kuncogva felfedezni vélte rég levágott haját a madár testén. Jöttek kíváncsiskodó fiatalok is az üzlet elé. Közülük sokan azt állították, hogy nem is tudták, hogy ezen a téren működik fodrászüzlet, mert a nagy olló cégért eltakarta egy vadgesztenyefa. De kijelentették, hogy ezután csak ide fognak járni, mert ez olyan jó hangulatú helynek látszik, és különben is végre kipróbálhatták, hogy hogyan nézni neki vörösen vagy feketén. Ezt a puccos helyeken nem engedik ám meg. Aztán egyre többen érkeztek kihullott hajú, kifésülhetetlenül kócos öreg babákkal. Blanka komoly arccal vette fel a baba paróka rendeléseket, és megbeszélte a babák gazdáival, hogy milyen színűek legyenek, és mikorra jöhetnek értük. Az igazság kedvéért, de csak nektek árulom el, vénecske kutyák és megkopott macskák azóta sem érkeztek az üzletbe, hogy kutyaparókát és macska vendéghajat kapjanak, pedig akár ez a biznisz is beindulhatott volna. Mindenki látni akarta vagy bizniszt, a hajmadarat, vagy Blankát, a legfiatalabb fodrászt, vagy azokat az apró parókákat, melyeket Blanka készített hajatlan babáknak. Ja, és az igazi csodát a végére hagytam. Magdika, aki már úgy hitte, hogy életében már csak a kislányára lehet büszke, rettenetesen nagyot tévedett. Ugyanis a hajmadár tincsein könnyedén mutathatták meg a vendégek, hogy milyen színű hajra vágynak. Így Magdika rádöbbent, hogy ő egymaga is milyen remek hajszíneket tud kikeverni. Ő is tehetséges valamiben. Sőt, el is neveztek róla a lelkes ifjú férfi vendégek egy utánozhatatlan hajszínt. Ez lett a Magdika féle fiatalító ősz. De ez az ősz nem csak Magdikát és a színeit, hanem az egész családot ünnepelte. Biznisz nem tágított többé mellőlük.
0: Ez a Mesés reggel.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit eszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebeskötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leve sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy Gabócica feliet rá. Ásított és unottan kérdezte. Mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, Gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica almuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál.

0: Készte az ebéd, világhíres szakácsné. Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj, elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet? Hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. És egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, kitörheti benne a fogát.
1: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok. Legyen ma is remek napotok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grammatika titkai. A múltkor mutattam Rozi barátomnak egy fotót, amit a kedvenc magjaimról készítettem, amire azt mondta, hogy lájkolom. Pedig mondhatta volna azt is, hogy tetszik. Erről eszembe jutottak a nyelvújítók. Ők voltak azok az írók, költők, akik új magyar szavakat találtak ki azért, hogy az idegen szavaktól megtisztítsák a nyelvet. Az egyik legismertebb alakjuk Kazinczy Ferenc volt. Nagyon sok szavunkat köszönhetjük a nyelvújító mozgalomnak, például szemüveg, kedvenc, zongora, ordibál, hölgy, évszak, búskomor és a kedvencem, csőr.
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagy Jéghoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az óviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az oviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat, a diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
7: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Mit varsz, papucsot, papucsot, kiknek, kiknek, urraknak, urraknak?
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
4: Melyik?
3: Hát a szüli nap!

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Pintrok Csaba vagyok. Hát kedves gyerekek, nekem az egész gyermekkorom azzal telt, hogy amikor este lefeküdtem a nagymamám mellett a hideg szobában, már amikor náluk nyaraltunk, akkor mindig először elmondtuk közösen az esti imát, és utána nagymamám egy magyar népmesét mondott el fejből. Azt hiszem, hogy ezt a mesét is elmesélte. Most én mesélem el nektek. Figyeljetek! A kiskondás. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt egyszer egy szegény asszony. Volt annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták használt venni, nem vált be kondásnak sem. Hiába próbált vele az édesanyja akármit, mindegy volt annak. Hát ez a tedden erons kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a lányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem találja meg. No kis kondás, mondta magában. Most mutasd meg kiszült. Sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel. Feli szedelőzködött, kért egy tarisznya hamuba sült pogácsát, nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, avval elindult. Mendegélt árban, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de csak nem talált még a király kastélyára. Megy megint egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de még semmit sem lát. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint a felvert kaluska. Mit csináljak már, éhen veszek? Ha ezt tudom, el se indultam volna. Ahogy megy, nagy sokára talál egy kutat. A vájón ült két fehér galamb. Oda megy. No, két fehér galamb, én most titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen. Azt mondja a két fehér galamb. Ne egyél meg, kis kondás. Inkább húzzál nekünk egy vedervizet, szomjasak vagyunk nagyon. Jót ét helyébe, jót várj. Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg őket. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vederrel, azután maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Avval ment tovább. Hát szomjas már nem volna, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Amint épp egy nagy pusztaságban vándorolt, talál megint valakit. Egy sántarókát. No, sántaróka, akármi legyek, ha téged meg nem eszlek. Könyörgött a sántaróka is, hogy ne egye meg. A kisfiának visz éppen egy kis ennivalót. Jót tét helyébe, jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még te rajtad? Kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizeti az még az ő jóságát. Csetlik, botlik tovább a kis kondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már az utolsó morzsát a tarisznyából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában akkor messziről meglátott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap meg mohó, felveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki, ne egyél meg, kis kondás, megszolgálhatom én a te jóságodat. Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon, a pénze is csak úgy ragyogott, csillogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta és visszatette a vízbe. Uncut dolog ez az éhség, nyomon követi az embert. A kis kondás bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha ég, föld összeszakad is, már nem fordul vissza. Ment tovább. Hát megint talál egy kutat vájúval, a vájún két fehér galambot. No már nem tesztek bolondán, nem nézek már se Isten, se embert, megeszlek benneteket. Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják még a jóságát. Ugyan-ugyan csak ki akartak rajtam fogni, én meg mint a bolond hallgatok rátok. De azt bezzeg nem látjátok, hogy már felfordulok éhen? Meg akarta fogni a galambokat, de azok rimánkodtak, eseteztek neki. Utoljára aztán mégsem bántotta őket. Húzott nekik egy vödör vizet, nyelt ő is egy nagyot a vederből. Avval tovább ment. De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. Ebbe az éjségbe el kell pusztulni. Már maga sem tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába, most már káreszkudesz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt neki, és a király el is fogadta. Hát hol jársz erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt? Elcsorolja aztán a kiskondás, mi végről jár ő erre. Bizony nagyon is ide igyekezett, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is, hát ha lenne valami sikere a vállalkozásának. Jól van, fiam, jól van, mondta a király. De pórul jársz, mint a többi, ha nem tudsz elbújni. A kiskondásban nem szakadt bele a madzag, csak azt mondta. Hát majd lesz valahogy. Bementek a házba. A kiskondás először is azzal állt elő, hogy bizony ő már nagyon éhes. Vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előre elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják. Gyere, rögtön elviszünk. A kiskondás nem húzódott soká, rájuk bízta magát, azok meg úgy mentek vele, mint a szél, egyenest a nap háta mögé. Felkészült a kiskirály kisasszony. Lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, perdült egyet a sarkán, és így kiáltott. Gyere elő, kiskondás! Ott vagy a nap háta meget! Hű, ette a méreg a kiskondást, meg félt is? De mit csináljon a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirrott másnap. Felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sánta róka már ott ágaskodott. Most az várta. Felkészült hirtelen, kinyitotta az ablakot, megy el a rókával. A róka levitte őt 7-szer olyan mélyre a föld alá, amennyire ásti lehet. Kimegy a kis király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, perdül egyet a sarkán. Gyere elő, kiskondás, a föld 7 mélységéből! Mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba. Az levitte a tó egyik szegletébe. Ide már nem ér el a szeme világa, itt találjon meg. De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a rózsát, perdült egyet a sarkán, s mindjárt hívta a kiskondást a tófenekéről. Hát végem van, az van már az enyém a 100. karó, mondogatta a kiskondás. Már ha 3-szor megtalált, 4-szer se tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon. Lefeküdt, hogy majd elalszik, kipihenni magát. De nem bírtam sem aludni, sem pihenni, csak hány kódot veckelődött. Másnap viradóra ott lát az ablakán két fehér galambot. Ahogy azok őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott van. Beereszti a galambot. A galamb azt mondja neki, gyere sebesen, változzál át egy szép rózsává, én is azzá változom, úgy is lett. Kertben már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifeslett. Itt is, ott is szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Perdül egyet a sarkán, de már nem látta a kiskondást. Perdül még egyet, akkor sem látja. No, apám, Nem látom a kiskondást. Úgy elbújt, hogy nem találok rá. Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát, ha meglátod. Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat, úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához ölelte a lányt. Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém, ásó kapa válasszon el egymástól. Megölelték, megcsókolták egymást, a kiskondásból meg hétszer te szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból olyan finom ember lett, akár a párja. A lányból meg olyan dolgos szép asszony, amilyen a kiskondásnak kellett. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, a két forintos. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Mikor én tőlem egyszer kisiskolás koromban azt kérdezte öreg tanítom, hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam rá, forintos Gyurka. Hát aztán miért szeretnél te forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó vagy, nevetett a tanítom. Azért, mert engem akkor szidnak meg otthon, ha nem tanulok, forintos Gyurkára pedig akkor haragszanak, mikor tanul. Nem volt pedig ennek a feleset réfa. Magam is ott voltam, mikor forintos Gyurka eldicsekedett az apjának a szép írásával. Ezt nézze meg, édesapám, azt mondta a tanítom, hogy az írásom, mint a meccés, lehet még belőlem íródeák is. Kevély forintos Gergely haragosan lökte el maga elől az Irkát. Micsoda bolondság ez már megint? A forintos Gergely fia nem szorult arra, hogy betintázza az ujját. No, akkor én nagyon szerettem volna cserélni forintos Gyurkával. Ráadásul még a nyeletlen bicskámat is nekiadtam volna. Hanem akkor meg nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba tanulni, Gyurka meg otthon maradt malacot őrizni. Pedig még az édesapám is közben járt érte. Vétkezik kell, mert forintos uram, hogy azt a jó eszű gyereket elfogja az iskolából. Elég az, ha írni-olvasni megtanult, dörmögött az öreg forintos. Ám bátor annak se veszi semmi hasznát. Az apja hírből sem ismeri a betűt, mégis megsüvegeli még a földes úr is. És olyan kevélyen nézett apámra, hogy az arcába szaladt tőle a vér. Hanem azért csak úgy csendesen szólt. Na, forintos uram, senki se vallott még azzal szégyent, amit tud. A Kelmet fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudományt szerezne a gazdagsága mellé. Hát, ahogy itt szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja nagy tisztesség tudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, nagy leereszkedve kérdezte. Na, mi ott hoztál, Gáspár? Ezt a levélkét hoztam forintos uramnak, tessék elintézni, tisztelteti szépen az uraság, de úgy, hogy már ebéd után ott legyen. Forintos uramnak leesett az álla, de azért csak fölbontotta a levelet, s úgy tett, mintha olvasna. Köszöntetem a nagyságos urat, mondd meg, hogy ebéd után a magam személyében ott leszek. Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, aztán fölkapta az egyik kezét is, a másikat is, a szája elé tartotta mind a kettőt, de még úgy is kilátszott, mind a 32 foga olyan jó ízűt nevetett. Már a másik utcába is befordult, de még onnan is behallatszott a nagy jó kedve. Az öreg forintos úgy megmerett, akár a kapuválvány. Mi lelhette ezt a vénembert? Kivette a zsebéből az összegyűrt levelet, kisimogatta a tenyerén, forgatta előre-hátra, csak nem tudott vele mire venni. Utoljára odaintette a fiát. No, tudós úr, most mutasd meg a nagy tudományod, mi van ebben az írásban? Gyurka majd a bőréből bújt ki örömében, hogy a levelet elolvasta. Arra kéri az uraság édesapámat, hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat ebéd után. A városba akarnak menni, de megsántult az ostorhegyesük. Kevés forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött. Olyan rengő léptekkel ment a belső szobába, mintha ki se akarna többet jönni. De kisvártatva csak kijött, csöndesen megcírógatta a gyerek szöszke fejét. No, fiacskám, vedd elő a kalamárist. Van-e még benne tinta? Van, apám, mondta a gyerek, és csodálkozva emelte apjára a szemét. No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedelmet kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk van rá. Beviszlek a városba, beiratlak a nagyiskolába, hogy szégyent ne vaj, mint az édesapád. De így írd ám, érted-e, tudós kisdeákom?
1: A két forintos című mesét hallottátok.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Anya süt,

0: Anya süt.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
2: Na mesélj, hallgatom.
1: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
2: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
1: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
2: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
1: De hát nem is volt tűz.
2: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanáról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán kisemertem nyitni a számat, amikor a tanár úr azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogt el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, s megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Balla Szabó már sokalta is.
2: Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában.
1: Szolgabíró Balla bácsi.
2: Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél.
1: Látod, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellén.
2: Na, mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt.

0: Ennye, szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűcérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva. Ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, Deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizest édesöcsém 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém, néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek. Aha, gondoltam magamban, mindjárt kipróbáljuk a csudaködment, és azzal derékon kaptam Vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett, de még meg is gyömöszöltem a mi hasznát. Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt. Te nem szóltasz semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig simíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamba. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanár úr megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Balla már a kis ajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tedd bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé, még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Ne járj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
1: A Ködmön című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseb!

Lámpa. Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. 5 kisveréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 5. kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
4: Befogadsz a fészkedbe?
3: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
3: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
4: Melengetnél a szárnyaid alatt?
3: Melengetlek szívesen. Turbékolt a galamb.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
3: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
4: Éhes vagyok. Adnál-e nekem enni?
3: Kérdezte kedvesen.
5: Szívesen adok.
3: Húhú, húhú, húhogott a bagoly.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip.
5: Akkor nem etetlek meg, húhú, húhú,
3: mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Akkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
4: Kedves madár,
3: szólította meg a kisveréb a madarat.
4: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip-csip.
3: Befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, a verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
6: Csukásmese Rádió. A bölcsőde, az óvoda és az iskola udvara az egyik legjobb hely. Amint kilépünk a szabadba, rengeteg izgalmas játék vár ránk. Van csúszda, hinta, mászóka, homokozó és sok hely a futkározáshoz. A barátokkal együtt még vidámabb. Lehet fogóskázni, bújócskázni, labdázni vagy versenyezni is. Hintázni olyan érzés, mintha repülnénk. A csúszdán pedig izgalmas lesiklani újra és újra. A bújócska is remek móka. Nem könnyű kitalálni, hogy hová bújtak el a többiek. Az udvaron sok jó rejtek hely van. El lehet bújni például a fák tövében, a bokrok mögött, a sövény mellett és a mászók alatt. És ha valakit nem találnak meg, az nagy nevetés közepette előbújik, és már indulhat is a következő bújócska. A játék közben azonban vigyázni is kell egymásra. A csúszdán mindig egymás után szép sorjában érdemes lecsúszni, a hinta elé pedig nem szabad odaszaladni. A mászókán pedig mindig jól meg kell kapaszkodni. Futás közben figyelj arra is, hogy senkit ne lökj fel, és ne szaladj neki a társaidnak. Ha valaki elesik, a legszebb dolog oda menni hozzá, megkérdezni, hogy jól van-e, és szólni egy felnőttnek, ha segítségre van szüksége. Az udvari közös játék mindig csoda jó. Ősszel még leveleket is lehet gyűjteni, télen pedig mindenki alig várja, hogy leessen a hó. Az sem baj, ha csak egy kevés esik, de az a legjobb, amikor annyi a hó, hogy már hóembert is lehet építeni. Tavasszal nyílnak a virágok, csicseregnek a madarak, és újra minden zöldbe borul. Nyáron pedig még többet lehet futkározni, labdázni, fogócskázni, sőt, a homokozóba vizet hordani is nagyon jó móka. Ezt még ősszel is kipróbálhatjátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
4: Képzeld, mi volt?
5: Na.
4: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
5: Hát igen, a rest kétszer fárad.
4: Ez meg mit jelent?
5: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az éhes teve és a tolvajok. Angol mese. Fordította Láng Anikó. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
2: A teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Amíg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma, ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrségen. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a gyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Úgy, ahol láttam volna. Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és... Csodák csodája! A púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra, kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felelt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, s azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg! Akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót. Most történt talán életében először, hogy a falánk teve igazán jól lakhatott.
1: Az éhes teve és a tolvajok című mesét hallottátok.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Látod oda fenn a holdat az égen? Mint lámpa világít a sötétben. Fénye meleg, de csak este látszik, mikor az éj csillámporral játszik.
4: Ha hiányzol majd, mert nem vagy itt velem, megkérem a holdat, hogy hozzon el nekem.
3: Ha felnézel az égre, s rám gondolsz majd közben, úgy fogom érezni, mintha itt állnál, előttem.
4: Én is felnézek majd, és rád gondolok, és akkor te is úgy érzed majd, hogy nálad vagyok.

vagyok, a földről jöttem. Kisfiú is 10 éves. Kinézetem lehet fura, no, de azért nem rémes. Ember vagyok, még kicsi, de megnövök gyorsan, ne féljetek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót, egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most szálljunk fel a vonatra, és induljunk el együtt Nagy Kanizsa irányába. És ha már ezt megtettük, akkor énekelhetjük bátran közösen azt.

Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az oknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni. Meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták Cibere levessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzet a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, és benézett a híd alá, hogy lássa mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb, azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek, én Herman Nilla vagyok, és egy kis verset hoztam nektek ma. Osváth Erzsébet, jött őszanyó. Jött őszanyó hideg széllel, aranysárga vízfestékkel. Sárgák lettek a levelek, fújtak-fújtak őszi szelek. Fújtak-fújtak őszi szelek, lehullottak a levelek. Itt vannak a fák alatt. Látod a sok aranyat?
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Angyal, angyal, Mikula, nyolzom meg egy pikula, irgum, burgum, parafin, ince, pince, te vagy kin. Angyal, angyal, Mikula, nyolzom meg egy pikula, irgum, burgum, parafin, ince, pince, te vagy kin.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
4: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásár, fiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, ves vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szívem óhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, induljatok vödrök a magatok lábán. Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök. Kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, és elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelje meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelja, menj hát fát hasogatni.
5: De hogy megyek, pihenek.
4: Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit.
5: Feltápászkodott Jemelja, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről.
4: Eszébe jutott a csuka. s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szíve múhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta, a tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba, egyikük a kemencébe, másikuk alája. Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske. Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál. Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén. Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
5: Én nem megyek, pihenek.
4: Jól van, nem lesz vásárfia. Mit tehetett Jemelja? Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
5: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
4: Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, Jemelja, hiszen be se fogtál.
5: Nem kell nekem ló a szánhoz.
4: Az ángyai kinyitották a kaput, Jemelje meg csöndeskén. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj szán az erdőbe! Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép, fogd meg, kapd el! Hajtja a szánt Jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szíve múhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta Jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafügykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj haza szánkóm! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt Jemelje. Ott már várták, megragadták Jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja Jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja. Csuka parancsára, szívem óhajára, ugor csak fütykös, töngesd el őket! Előugrott a fütykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, Jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő, múldogált. Egy napon a cár hírét vette Jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy Jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt Jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol Jemelja lakott. Bekiáltott.
5: Itt lakik a Jemelja, a félnótás Jemelja?
4: Az leszól a kemencéről.
5: Mit akarsz tőle?
6: Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz.
5: De, hogy megyek, pihenek.
4: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta Jemelját. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szíve múhajára, ugorj elő, fütykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fütykös, nekiállt a tisztnek.
7: Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt Jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
5: Vezesd elém Jemelját, a félnótás Jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
4: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s ment Jemelje a falujába,
7: bezörgetett Jemelja házába, s kifogadta ángyait. Mit szeret Jemelja? Kit szeret Jemelja?
8: Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli. Szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
7: Adott Jemeljának a legrangosabb főúr aszalcilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval.
5: Ne heverj a kemencén, kedves Jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
8: Jemelja, Jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
5: Dehogy megyek, pihenek!
8: Jemelja, Jemelja! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget!
9: Gondolkodott Jemelja.
5: Na, nem bánom, menj csak előre, majd megyek utánad.
7: Elhajtott a főúr.

0: de jemelja! Sok a panasz rád! Sok alattvalómat elgázoltad! Miért álltak a szán útjába?
1: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Mária cárkisasszony. Meglátta jemelja, s szép csöndeskén így szólt. Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya. Aztán annyit mondott.
0: Lódulj haza, kemence!
1: Sarkon fordult a kemence.
0: Hazament, befordult a házba, előbbi helyére. Jemelje meg tovább hevert,
1: everészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Mária cár kisasszony majd eleped jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja jemeljához.
0: Elbúsult a cár, sokáig kesergett. Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főurára. Eredj! Hozd elém jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta jemelját.
0: Evett, ivott jemelja, és lefeküdt.
1: A főúr megfogta,
0: kocsijára tette,
1: a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot, kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a hordóba Mária cár kisasszonyt jemeljuskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték. Tengerbe vetették. Sokára, nem sokára felébred jemelja. Látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
2: Hol vagyok?
1: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, jemeljuska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
2: Ki vagy te?
1: Mária cár kisasszony.
0: Azt mondja jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, fújjatok vadszelek, száraz földre vessetek, szép sárga fövenyre.
1: Kerekedtek vadszelek, felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre. Kilépett belőle jemelja, meg Mária cár kisasszony. Ugyan hol lakunk majd, jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót.
0: Nem én! Pihenek!
1: Kérlelte a cár kisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt jemelja.
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel.
1: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Mária cár kisasszony bement jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
0: Lehetnéle, deli legény jemelja. Nem kérette magát jemelja? Csuka parancsára, szívem óhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
1: Olyan szép lett jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja. A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
0: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
1: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája.
0: Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték.
1: Ki szólt jemelja?
0: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
1: Ment hát a cár vendégségbe, elébe sietett jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti.
0: Lakomához látnak. Eszik a cár, iszik, s egyre csak csodálkozik. Ki vagy, délceg vitéz?
1: Emlékszel-e a félnótás jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?

0: Én vagyok az. Jemelja. Ha akarom, porrá rontom egész birodalmad. Háj, de megijedt a cár! Könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek. 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cárkisasszonyt, s maga ült a trónra. Itt a vége. Puss el véle.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajta a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, s gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, s egy vénséges vénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfölmet. Tújj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem? Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk. A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában ló. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkorát esett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja,
hogy örült, mikor egy szem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt, kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja? Még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy Algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel így többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha óna, mutatta mosolyogva az ispán az üres talisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
2: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett. Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király.
1: Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt.
2: Kivéve a Gyevi bírót.
1: Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
2: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
1: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas! Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakasteljes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
2: Álljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
1: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
2: Hely, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orra egyre integetett a sarok felé.
1: A király azonban most már bosszúsan vont vállat.
2: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi! Vigye el a markolát, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
1: Mátyás bosszusan húzta össze a szemöldökét.
2: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta fennhangon. Már pedig azt nem viszi,
1: csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutott a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
2: Éjnye, kutya meg a mája, csodálkozott el a király. Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
1: A Gyevi bíró, lengette a füleit a dudaember.
2: Na szeretném én azt a jeles bírót látni. kacagott te király. Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a dudaember. Én vagyok a Gyevi bíró. Hát akkor Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás Deák mondja Kennek. Hát úgy, gurult dübe a dudaember. Úgy ám, bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a Gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, míg meg nem tanulják a Gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az égett sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé? Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások. Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről Gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürt riadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége. Olvassa a kisebb deák. Kivéve a Gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a Gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy Gyeviben többé senki porciót ne fizessen, kivéve a Gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen. Kivéve a Gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a Gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, Gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a Gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A Gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tesz-vesz falun.
2: 1, 2, 3, 4. Te kis legény, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a falu végére.
1: Cseng a kasza, meg az ének, az aratók nem henyélnek. Kasza alatt dől a kalász, lesz belőle fehér kalács.
3: Szántsunk földet, vessünk búzát, arassuk le, csépeljük le, őrüljük meg, dagasszuk meg, süssünk cipót, lepényt, lángost, ham.
1: Piros alma csüng a fán, szakíts le, te barna lány, leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem.
4: Es, eső, es, holnap délig es. Zab szaporodjék, búza bukrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a Csikó farka. Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza.
5: Ki nem kapált, ki nem arat, annak télen nem jut falat.
6: Dönci bácsi, me-e-e, van-e neki tehene? Van bizony fekete, mégis fehér a teje.
1: Elmentem én a szőlőbe, szőlőt szedegedni, utánam jött a kis húgom, szőlőt csipegetni. Beszaladtunk a nádasba, sípot csinálgatni. Az én sípom csak azt mondja, díp-dáp daruláb, ketten vettünk egy bundát.
5: Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró. Erre csörög, erre, erre gyere, erre. Falat törtek, az csörög, hordót vittek, az dörög. Itt a dió mogyoró, te vagy a hunyó.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gocsorra.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesésképkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy-hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát víz a reálmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Elnye hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ez, mit jelent? Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét, az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őket, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húttak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nem jól.
1: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Babszem Jankó. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki békességben, boldogságban élt feleségével. Egyetlen bánatuk volt csupán, hogy nem volt házukban gyerekkuncogás. Egyik nap az asszony éppen babot fejtett a konyhában, s közben ábrándozott. Ó, bárcsak lenne egy kisgyermekem, ha csak akkorka is, mint egy babszem. No lám, valaki meghallotta a kívánságát, és egyszer csak a bab közül egy fiúcska ugrott elő. Voltám nagy öröm, habár a gyergőc tényleg babszemnyi méretű volt, anyja megszerette, tejben vajban füröztötte, s elnevezte Babszem Jankónak. Később így szólt Jankó. Édesanyám, hadd segítsek! Kivinném édesapám ebédjét a mezőre. Azzal felkapta a kosarat, a fejére tette, és már is nekiindult a messzeségbe. Mikor egy szekérhez ért, felpattant az ökörre, belebújt annak fülébe, és elkiáltotta magát. Gyite, ha-hó, előre! Az állat nyomban meglódult, s a béres a szekérről legurult. Bátran hajtotta a szekeret az úton Jankó. Mikor megérkezett a szántóföldre, egyből el is kúrjantotta magát. Édesapám, meghoztam az ebédjét! Na hát, szakasztott másom ez a legény, ámult el a szántóvető. Mikor befejezték az ölelkezést, leültek, és jó ízűen megebédeltek. Éppen akkor arra kocsikázott egy főúr, aki felfigyelt Jankó éles hangjára. Ó, megállj! Honnan jön ez a rikoltozás? Közelebb ment a főúr Jankóékhoz, és akkor látja, Nini, egy babszemnyi gyerek. Add nekem fiadat, s adok érte 300 aranyat, mondta a parasztnak. Mire Jankó odasúgta apjának.
1: Adj el neki nyugodtan, majd visszaszököm titokban.
0: Elvette hát a szegény ember a szütyő aranyat, Jankó pedig az úr kalapjára pattant. Onnan tekintgetett széjjel, még nem egy gyönyörű kastélyhoz értek. A közelben éppen a királyné és társalkodónői sétáltak. Amikor az úr a kalapjával üdvözölte őket, az aprócska fiú leesett a földre. Megvárta egy lyukban, míg mind eltűnnek, s aztán új kalandok után nézett. Miközben mendegélt, megpillantott egy kátyúban ragadt szekeret. Olyan nehéz volt, hogy 6 legény sem bírt vele. Jankó odament, megfogta a vasat, meg a kereket, s már ki is dobta a szekeret. Elfutott a vassal septiben, s keresett egy kovácsot, aki buzogányt önt majd belőle. A mester úgy megijedt a bivajerős apróságtól, hogy nem mert ellenkezni, s elkészítette a fegyvert neki. Így indult útnak Jankó a rengetegbe. Mikor az erdőben bandukolt, a fák között világló tűzre lett figyelmes. Zsiványok tanyája volt az bizony, de Jankó nem ijedt meg, s rögtön közébük csapott. Elverte a rablók főnökét, s egyből ő lett a vezér. Útjuk során Jankó és a rablóbanda egy kastélyhoz ért. A furfangos fiú kigondolt egy tervet, embereitől hogy szabaduljon meg. Felmászott az ablakba, fogta a rabolt zsákmányt, és mind az udvarra szórta. Vigyétek, tolvajok, ha kell a kincsetek! A zsiványok úgy megijedtek, hogy egytől egyig elszeleltek. Felébredt a zajra a palota apraja nagyja. Ugyan ki lehetett, ki álmomat megzavarta? Kelt ki ágyából bosszusan a király, de Jankó akkor már rég hetet hét országon is túljárt. Egy istállóban kötött ki végül, ahol a puha széna közt elszenderült. Pirkadatkor aztán jött a szolgáló. Jankó észre sem vette, s már is a szénával együtt a tehén elé vetette. Pár perc, és a fiú már a tehén szájából kiabált. Elég már, ne adjatok több szénát!
1: Megrémült a gazda, s a marhát egyből levágatta.
0: A fiú éppen menekülni próbált, de megjelent egy farkas, s ham,
1: bekapta.
0: Megijedt Jankó, de még volt benne szusz, addig kiáltozott. De az ordas ügyet sem vetett rá, egész éjjel futott hegyens völgyön át, mikor aztán megéhezett, meghallotta Jankó szavát, hogy létezik egy kamra, ahol van szalonna, s rengeteg kolbász. Oda vezette Jankó a szülői házhoz, s a farkas már is rávetette magát a malacokra, amiket a Jankóért kapott fizetségen vett a gazda. Mikor a háznépe meghallotta a zajongást, felkeltek, s hozták a vasvillát. Megszúrták a farkast, az menten elesett, s a gyomrából Jankó pattant ki ölükbe. Megörültek szülei az elveszett fiúnak, aki megfogadta, hogy nem hagyja őket többé magukra.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállást nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
1: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
1: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved. Felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
1: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla. És abban a sziklában van egy madárka. És abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
1: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
2: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
2: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja,
2: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram, teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
2: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát odaszállott egy galambocska a vállára.
1: Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment,
2: hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
3: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
2: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öregapám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öregembernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
4: Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk csüt. Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk csüt.
6: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A bűvös ásó. Ujgur népmese. Mesélő Forró Bence. Öreg időkben messze földön élt egy hatalmas király. Született két fia, Ikrek, apjuk szeme fénye. Nőttek, nődögéltek, daliás ifjakká serdültek. Hanem egy nap különös dolog történt a két királyfival. Elvesztették az étvágyukat. Egy falatot se tudtak enni, egy kortyot se inni. Sápadoztak, sorvadoztak napról napra jobban. Elbúsult az öreg király, csak tódult az udvarba a sok javas, doktor, kuruzsló, de a királyfiak étvágyát nem tudta visszaadni egyik se. Azt mondták akkor a fiai, ereszel bennünket, apánk, idegen országba, hát hot akad orvosság a bajunkra. Megölelte őket az apjuk, útra bocsátotta. Mentek a királyfiak, mendegéltek. Elmaradt mögöttük apjuk városa, kiértek a mezőre. Meglátták ott az öreg parasztembert, aki ásójával forgatta a szikkat, kemény földet. Megálltak a királyfiak, ráköszöntek, szóba ereszkedtek. Elpanaszolták neki bajukat. Nem tudsz-e orvosságot a bajunkra, öreg apó? Elvesztettük az étvágyunkat, se inni, se enni nem tudunk, csak senyvedünk, sorvadozunk. Tudok bizony orvosságot, felelte az öreg. De láthatjátok magatok is, mennyi a dolgom. Fel kell lásnom estére ezt a darab földet, hogy holnap bevethessem. Hanem ha segítetek, utána én is segítek rajtatok. Ráálltak a királyfiak. Az öreg odaadta nekik az ásóját, maga pedig hazament. Felváltva dolgoztak a királyfiak, igyekeztek, csak úgy szakadt róluk a veríték. Annyira szerették volna megkapni az ígért orvosságot. Az öreg paraszt otthon azt mondta a feleségének. Főz estére egy nagy tál kását, de sokat főz, ne félj, elfogy az utolsó cseppig. Amikor a nap is lenyugodott, a hold is feljött, visszatért az öreg a földjére, a házába vezette a királyfiakat. Azok leültek a patkára, s nekiláttak a kásának. Kikanalazták az utolsó cseppig, a 10 körmüket is megnyalták utána. Kértek volna még, de restelték. Akkor aztán megkérdezték az öregtől. Bűvös szert kevertél-e ebbe a kásába, öreg apó? Ilyen jól még nem esett semmi étel. Nincs ebben semmi bűbájosság, nevetett az öreg ember. Hanem az ásó volt bűvös ásó, amit a mezőn hagytatok. Az volt az orvosság a bajotokra. Okultak belőle a királyfiak, hazatértek, s azóta maguk ássák a kertjüket. De virulnak is, mint a rózsa.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába! A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt! Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak.

0: hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Október 7-e van. Mai névnaposunk Amália és Bekény. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
6: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
7: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg, várj meg te is engem. Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már 8:30? Jaj, már nem is 8:30, hanem egész 9. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj, rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak 7:30. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban 7:30-at mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán 9 volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla 2 éve, nem 3 éve, nem 4 éve! Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj! Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a 2 karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a 2 karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak 1 karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamos sín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána, gyerünk utána! Arra pattog, arra ugrál! Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz! Azt hiszem, ott van! Hol? Kérdezte picúr. Ott! Figyeld a cukrászinast! Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, A cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
2: Nyáu!
1: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
2: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit.
3: Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
2: De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában?
1: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
2: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur.
3: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
1: Az erő még nem minden, töprengett el Picur egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
4: Mi a figyfene ez?
1: Mormogott a bajuszos.
4: Próbáljuk csak meg még egyszer.
1: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
4: No,
1: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
4: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
1: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
4: Most izeg, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
1: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is 2-3-at, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet, aztán még egyet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvályogott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengésbongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picur. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. és itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm, csak jönne már gombócartúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott meg figyelgetett. Végre arra jött gombócartúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta gombócartúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombócartúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos. Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi, nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes, akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, gombócartúr, pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó, s felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak gombócartúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugó gerincű felpattanó lakik.
5: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
6: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na, mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
7: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
6: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemle színű kiskutya nyűszített. Talán 8-7-es lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem, megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmó gombolyag.
7: Wow, wow, hol vagyok?
6: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek-csattog az a valami ott fent, de mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
7: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
6: Ekkor szinte a semmiből két aprócska gyermek jelent meg mellette.
7: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
6: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány. Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska. Lehet, hogy fél, közölte a leányka. Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú. Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány. Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú. Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Hazavisszük, jelentette ki.
7: Jó,
6: kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú. Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
7: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
6: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők. Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
7: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya! Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk.
6: Az erdő szélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj? tette fel a kérdést a kisfiú. Nem baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman. De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány. Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú. Rendszeresen adunk neki enni és inni, csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az cike, picike, zsemle színű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
8: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

a legnagyobb zenét. És közbe fúj rám, hogy én az elefánt, én az elefánt, én az elefánt.

0: a vizsló.
1: Az elefánt.
2: A disznó. Így is menő vagyok.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Na sziasztok, Patrik vagyok. Aki sok nyelvtörőt mond annak, szép, tiszta lesz a beszéde. Tegyünk ezért együtt közösen. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utána. Mára tudjátok. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Most mondjuk el együtt, közösen. Egy kupac kopasz kukac, most mondjátok velem. Egy kupac kopasz kukac, jöhet a következő rész. Meg egy kupac kopasz kukac, most együtt. Meg egy kupac kopasz kukac. És akkor a legvégét, az két kupac kopasz kukac, most együtt. Az két kupac kopasz kukac. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.
5: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
7: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jérika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát minnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacag hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kisbéka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda a csodabogarak, különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legecske, a kisbéka, a sünike meg kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük?
5: Én már tudom,
7: szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kisbéka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
3: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
0: Sziasztok! Györgyi Anna vagyok. Pálint Ágnes megint Mazsola című könyvéből a Kukorica kedvelők kupája című mesét fogom felolvasni. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjó bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manocskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden az MSC volt. Minthogy Menyus a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyus félretette a haragot, és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Berkshire SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manocska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medve barlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manocskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, amikor a Mangalicát berúgták a Berkshire SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze odabent csak Mazsola és Mennyuston volt örömében. Szegény Manó barátom, gondolta az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait, megyek és beszélgetek vele egy kicsit. Manocskát a kertben találta meg, a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjú koma? Nézett föl Manocska vidáman. Az, hogy egészen kicsi Manó koromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalittas képpel. 2-0 javunkra! Laposra verjük a bőrgsírieket!
1: Mazsola, csak lesgól volt, nem adja meg a bíró!
0: Hallatszott a szoba mélyéről Mennyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manocska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
8: Manucska, Manucska! Lihegte boldogan. Miénk a kukorica kedvelő kupája!
1: De Mazsola!
0: Csitította Mennyus, aki szintén kiballagott egy kis friss levegőt szívni.
1: Ez még csak az első félidő volt.
8: Na és?
0: Fordult feléje Mazsola harciasan.
8: Talán azok a lankat, húsdisznók a szünetben megtanulnak futballozni?
9: Jobb az erő létük, mint a mangalicáké.
0: Dörmögött Mennyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Mennyussal a mangalicák erőléte miatt. Mennyus szerint a mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak. A második félidőben többnyire már csak bánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek. Kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manocskát kérlelte.
8: Manocska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
10: Mi most beszélgetünk, hárította el Manocska szeliden a hívást.
8: Te gyere, Manocska, igazán gyere, mert győzni fogunk.
10: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival.
0: Mazsola értetlenül merett Manocskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
8: Tessék jönni meccset hallgatni!
0: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta.
10: Tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem!
8: Tessék!
0: Kérdezte Mazsola. De Mennyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
9: Hagyd őket! Brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni?
8: De Mennyus, hát hogy lehet az?
0: Kérdezte Mazsola.
8: Meccset hallgatni, ne legyen valakinek kedve.
9: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
0: szögezte le Mennyus.
9: Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
0: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerekvilágon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe.
10: Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manocska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között.
0: Varjú bácsi libbenbe járt kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
9: Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
10: Ősszel elhervadt, az igaz, hagyta helyben Manócska. De kis manókoromban nem gondoltam az őszre, a hervadásra. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok keljében az édes méznek.
11: A mézről jut eszembe,
10: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkész darázs után, hogy sárga csőrű fiúka koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
8: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem,
10: nevetett föl Manócska. Szerencse, hogy akkor még volt szárnyam.
11: És azután mi lett a szárnyaddal?
10: Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement.
11: Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék. Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
10: Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, nézte, hogy tűnik el öreg barátja az alkonyatban, azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon egyedül. Mi az? Már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
8: Be,
10: felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égre kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Berkshire SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együttérzett Mazsolával, a vacsoránál neki adta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
8: Nincs kedvem,
10: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
8: Nincs kedvem fürdeni.
10: Sajnálom, mondta Manócska. Ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben. Visított, mint akit nyúznak.
8: Milyen vagy, Manócska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
10: Hangulatait segítette ki Manócska.
8: Igen, hangulatait,
10: mondta Mazsola a szappanos vizet köpködve.
8: De te nem tiszteled az én hangulatomat, Manócska, te nem tiszteled. Miért nem tiszteled?
10: Manócska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság.
8: Mazsola rámerett. Honnan tudod, Manócska?
10: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás, az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra, dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
8: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, és mikor, szóval tudod?
10: Hogy mikor hangulat, és mikor lustaság? Bólogatott Manócska. Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat. Majd én mindig szólok. Most például... Mihez volna kedved?
8: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
10: mondta Mazsola komoran. Manócska megnyugtatta. Látod? Ez hangulat. Mazsola megnyugodott.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Thank you.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét, nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra.

mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gallyakból, apátokkal megyünk és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy haza találjunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza öleltes csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége ott hagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim, egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenála. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének. De a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba. Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújts be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte,
majd rázárt

aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokád, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangjai.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
2: Kérek, esti hírlapot!
3: Hírlapot?

0: Na Molnár, itt a baj. Addig-addig mulattál, míg nem.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más? Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk, a nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, elkaplak, a fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás, itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
1: Csukás Mese Rádió. Tudtátok, hogy két nagy meseírónk, Csukás István és Lázár Ervin is bajuszt viseltek? Ebből aztán lett is néha kalamajka, mert hol Csukást nézték Lázár Ervinnek, hol pedig Lázár Csukás Istvánnak. Szerencsére a két író egyáltalán nem volt sértődős alkat, így nem haragudtak meg senkire sem a tévesztés miatt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépségversenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókáson rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi Szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után szökkenő szarvas és pajkos bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manu és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas Sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés, kezeket fel. Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz Hajnalcsillag csípésére, kezeket fel, rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élményfalra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A majom.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. A 12 hónap. Új görög népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg anyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uram fia ugyancsak elcsodálkozott. 12 egyforma kis suhancot látott ott egy patkán ülni, egymás mellett szép sorjában. Az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában, ők voltak a 12 hónap. Meg is kérdezték az öreg anyót.
3: Mondd, melyik hónapot tartod a legszebbnek?
2: Az öreg anyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta. Mind a 12 hónap igen szép. Januárban hullik a hó, februárban esik az eső, márciusban bimbóznak a rügyek, mind a 12 hónap egyformán gyönyörű. Akkor a 12 suhanc felállt, és így szólt az öreg asszonyhoz.
3: Gyere csak közelebb, kedves öreg anyó! Add csak ide nekünk a kosaradat és a kendődet!
2: Színültig telerakták őket ragyogó arany és ezüst pénzdarabokkal. Az öreg anyó kedvesen megköszönte jóságukat, és elindult hazafelé. Ennek az öreg anyónak a szomszédságában egy gonosz vénasszony élt, aki folyton ott sündörgött a házuk táján. Most is bekopogott hozzájuk.
4: Ejnye, ejnye, hogy jutott el lelkecském ehhez a sok pénzhez?
2: Érdeklődött ravaszul. Az öreg anyó jó szívű volt, és mindent elmondott a szomszéd vénasszonynak. A szomszéd vénasszony azonnal útnak indult, és egy nagy-nagy puttonyt is kötött a hátára. Megtalálta a barlangot, s ott bent egymás mellett ült a lócán szép sorjában a 12 fiatal suhanc. A vénasszony zsémbeskedve felelt a kérdésükre.
4: Egyik sem ér fabatkát sem. Rossz valamennyi hónap.
2: A suhancok erre elkérték a puttonyát, és megtöltötték valamivel. Hogy mivel, azt nem tudta a vénasszony, mert egy kendővel letakarták.
3: Nagy nehezen sántikált haza a vénasszony, mert a puttony alaposan nyomta a vállát és a hátát.
2: Ahogy hazaért, rikoltozva szólította valamennyi gyermekét. A gyermekek és a vénasszony nekiestek mohón a puttonynak, hogy könyökig vájkáljanak a drága ezüst és aranypénzekben, de mindannyian sziszegve és jajgatva kapták vissza a kezüket, mert csak a tetején volt néhány aranypénz, a többi bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A vénasszony méltatlankodva szaladt át az öreg asszonyhoz.
4: Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba. Beszéltem én is a 12 suhanccal, megtöltötték az én kosaramat is, de pénz helyett nekem csak szamárkóró, tövist és bogáncsot adtak.
2: Az öreg anyó most már magyarázhatta a pórújárt vénasszonynak. Én azt mondtam, hogy mind a 12 hónap egyformán gyönyörű, ezért adtak nekem pénzt. És te pedig azért kaptál bogáncsot, tövist és szamárkórót, mert azt mondtad, hogy rossz valamennyi hónap. Mert a 12 hónap mindenkihez jó vagy rossz, aszerint, hogy ki mit vár tőlük.
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Boriban ül a kert.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője és énekesnő. Ma Csanádi Imre versét fogadjátok sok szeretettel, melynek címe Eke kísérő. Szántás, szaporodj, friss föld, fodorodj, eke nyomán bőbarázda, seregvarjú bogarásza, meg egy kis bicegő, barázda billegető.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap három kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a három kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a hatökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hatökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és egy-kettőre Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a két hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatása lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának: Gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kent a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkére. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta, de a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon: Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? A kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok. Na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát, ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengedték a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tejénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. No, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken, amennyi büdös ag ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölverte az egész piacot. Nagy lárma, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicsika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
2: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, Csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És most megmutatom nektek az egyik kedvenc dalomat, figyeljetek!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok, ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kiskacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kiskacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtefa alatt totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kiskacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kiskacsa, viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kiskacsa magányosan sétálgasson. A kiskacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom.

0: talpacskám, és nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd, és azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kiskacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kiskacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kiskacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kiskacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kiskacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, újongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra, megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gida lába, elmehetne ő az ősz bálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme. Hely, nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősz testvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska. Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Azontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég áldjon, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükkfáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a mellső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballag. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül, miért is volna? A fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni el-el jőnek. Télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín száz csokor van. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátraján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre, egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!
0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányokat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. 1-2-re bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt, a mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig 1000 számra hullott, patty a fűre, patty a háztetőre, onnan lefelé gurult, patty és patty.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt, Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
2: Hát te meg mit művelsz itt?
1: Kérdezte Jankát.
3: Varázsolok.
2: És mit mivé?
3: Bármit, bármivé.
2: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
1: Puhatolózott Köles.
3: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
2: Azt hogy kell?
3: Susogjál, meg hajladozzál.
1: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka?
4: Hát te mit csinálsz?
2: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
4: Engem nem tudnál átvarázsolni?
3: Dehogy nem,
1: készségeskedett Janka.
3: Csiribú, csiribá, legyél madár!
1: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
4: Még mit csinál egy madár?
2: Röppen és csicsereg.
1: Aha, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Ho-ho. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
2: Tulajdonképpen mi volt ez?
4: A madár ráröppent a fára,
1: vágta rá Elemér.
2: És mi van, ha a fának fáj?
1: Nyafogott Köles.
3: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
1: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
3: Abrakadabra, fa legyél madár.
1: És?
3: Abrakadabra, madár legyél fa.
1: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között, és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász.
5: Mit csináltunk?
1: Érdeklődött.
5: Nem látsz a szemettől fa vagyok, susogok és hajladozok,
1: dörgölte az orra alá Elemér.
2: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek.
1: Homályosította fel Köles.
5: Aha, szóval te vagy a varázsló,
1: fordult Dinnye Jankához.
5: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
3: És mivé varázsoljalak?
1: Tudakolta Janka.
5: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
3: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
5: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
1: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
3: Nem könnyű egy varázsló élete,
1: sóhajtott Janka.
3: Micsoda banda!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
6: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Au! Ez megcsípett!
6: Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt,

0: Bocsi.
1: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
2: Igen!
3: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
1: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
4: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kinek köszönt a szegény ember? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram, azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember, azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? Nem, én kérem, a szél nagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szél nagyságos úr ott legyen, azt mondja a hideg. Hát akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szél nagyságos úrnak. Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfacsz. Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
0: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Vejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalóz kapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Ne mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte, felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg. Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalóz hajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi, de annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve, sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Zsolti... Alszol? Nem, válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja. Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
2: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
1: Az én meséimet, az én kalózaimat,
2: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
1: Jó. Akkor kezd is el a mait.
2: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mókás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt!
2: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma az egyik legkedvesebb mesémet, Csukás István pompom meséjéből, a Radírpókot hoztam el nektek. Picúr nyugtalanul ébredt. Nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menet az utcán se témfergett, és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét, és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol pompom lakott. Hogy kicsoda pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs.
3: Vagy paróka.
2: Vagy egyújas kifordított bundakesztyű. Vagy szobafestő pemzli. Vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép, hosszú ágon. Picúr már majdnem tovább ment, mikor észbe kapott, megtorpant, és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Picúr fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz. És mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte Pompom. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolt Picúr. Meg rossz előérzetem van. Csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy vajon mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Picúr hirtelen megállt, a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám! Jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Picúr fején, és megkérdezte. Mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Picúr. Hova tűnt, és hol van? Ez az. Ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt arra, lekiáltott neki.
1: Ismeritek Gombóc Artúrt?
2: Igen, mondta Picúr. A barátai vagyunk.
4: Igen, mondta
2: Pompom is a bal fülről.
1: Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
2: mutatta szárnyával, és elrepült.
1: Mi az a nagy baj?
2: Kiáltott utána Picúr.
4: Mohó volt, az a nagy baj,
2: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt. Egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
1: Pszt! Piszegett neki Picúr.
2: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka, így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
1: Hogy kerültél ide?
2: Illetve oda? Kérdezte Picúr.
1: Ajaj,
2: sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod,
2: kérte Picúr.
4: Jó,
2: egyezett bele Gombóc Artúr.
4: Ott kezdem, hogy éhes voltam. És hogy így éhesen ballaktam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek. Sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem.
2: Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
1: Nincs kedved helyet cserélni velem?
4: Én szólni sem tudtam, csak bólogattam. Erre azt suttogja a madár.
1: Várd meg, míg elmegy az a kopasz. Akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkám.
4: Megvártam, míg elmegy a kopasz. Elhúztam a kallantyút. A madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót. Húzta is a kopasz. De közben így dünnyögött.
1: Na, ez a vitamin keverék majd használ.
4: Ettől majd megjön az étvágyad.
1: és mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
2: Picúr töprengett. Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
1: Kiszabadítunk! Most már vége a nyugtalanságomnak, meg a rossz előérzetemnek.
2: De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást, ez fontos a taktika miatt.
1: Jó, mondta Gombóc Artúr. És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
2: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Picúr, és bementek a madárkereskedésbe. A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte.
0: Mit tetszik?
1: Azt a kövér madarat kérem, mondta Picúr, és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
0: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárbolt büszkesége.
1: Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Hozzá!
0: Bizony!
2: Örömében ugrálni kezdett, s így kiabált.
0: Nézzétek csak, milyen kövér!
2: Majd Picúra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
1: Mondtam már, hogy nem eladó!
2: Picúr kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
1: Itt csak radírpók segíthet, súgta Pompom.
4: De hogy találjuk meg? Kérdezte Picúr.
1: Követjük a nyomát, ugyanis amin radírpók végigmászik, azt leradírozza.
2: Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt radírpók, magyarázta Pompom.
4: Gyerünk,
2: mondta Picúr. Majd egy pillanat múlva visszafordult és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják.
1: De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismerték volna egymást. Csak sóhajtott, meglógatta a fejét.
2: Mentek az utcán, figyeltek jobbra, balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
1: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csutát nevetsz?
2: Kérdezte a boxer mérgesen.
0: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
2: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett.
4: Morgott, és csikorgatta a fogát. Kitette ezt? Ki volt az összetöröm a csontját? Hol a fél fülem?
2: Picúrék gyorsan továbbmentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott, és rugdalódzott.
4: Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta, most hogy mászok le?
2: Picúrék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
0: Nyomon vagyunk,
2: rikkantott Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előle lépkedett peckesen az őrmester. Nincs ebben semmi különös. A különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezítláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja. És egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró, rívó zebrába ütköztek, aki mikor egy kicsit abba hagyta a sírást, rívást, így panaszkodott.
0: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak már a csíkjai? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
2: Ki van írva? Vigasztalta Picúr, de a zebra csak legyintett.
0: És aki nem tud olvasni? Ha? Mert például én sem tudok olvasni. Jaj, nekem! Jaj, nekem!
2: ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult, és csendesen sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi a bajod? Szólt be Picúra Rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
0: Borzasztó az én szerencsét leszikem.
2: És miért sejpítesz? Kérdezte Picúr.
0: Hát éppen ez az!
2: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Picúrék ekkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Picúr sajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst, késsel, villával, s így szólt. Egyél, ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
0: Micsoda capász! Micsoda capász! Nézzétek, míg a kici majmok is kinevetnek!
2: Sopánkodott az oroszlán.
0: De azért! Köszönöm!
2: Picúrék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, amire a dérpókhoz vezethetne. Nem hiányzott sehonnan semmi. Egyszer csak Picúr lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis, hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt és belesuttogott a lyukba.
1: Radírpók! Radírpók!
2: Poppom is belesuttogott.
1: Radírpók!
2: Tessék! Hangzott a lyukból.
1: Hova mész? Kérdezte Picúr.
0: Ausztráliába, mondta Radírpók.
1: Miért éppen Ausztráliába?
2: Hökkent meg Picúr.
0: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában.
2: Különben mit akarsz? Picúr észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
1: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
0: Radírozni kell valamit?
2: Kérdezte Radírpók.
1: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
0: Akkor megyek,
2: hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el. És kisvártatva kibukkant a lyukból Radírpók feje.
1: Gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan.
0: Most még benne vagyok a radírozásban.
2: Azt elhiszem, mormogta magában Picúr. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbárusra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
0: Jó,
2: mondta Radírpók, és bemászott Picúr táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták Radírpóknak a lakatot.
0: Semmi az egész,
2: legyintett Radírpók. Majd füttyentett egy halkat, és elkezdte a radírozást. Először leradírozta a kirakatról a keretet, szépen körbe-körbe. Majd utána leradírozta a rácsot a kalitkáról, s végül a két lakatot. Gombóc Artúr csak állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult.
1: Gyere már, sürgette Picúr.
0: Most már ismerjük egymást?
2: Kérdezte Gombóc Artúr.
0: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
2: Gombóc Artúr Picúr nyakába ugrott örömében. Picúr intett Radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Picúr rágcsálást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon Radírpók.
1: Hova mész?
2: Kérdezte Picúr.
0: Maradj itt! De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
2: Picúr körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
1: Lép be a köztisztasági hivatalba!
2: Biztosan fölvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod. Radírpók nagyon boldog lett.
1: Ez az!
0: Ez nekem való!
2: És rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza, a hivatalba, utána is ráérek belépni.
3: Csukás Mese Rádió.
5: Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam?
3: Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.
5: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérke, s azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A róka és a farkas a lakodalomban. Magyar népmese. Egyszer lakodalom volt egy faluban. A róka megérezte a szagot, és gondolta, jó volna belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. Azt mondja a farkas. Menjünk. Bár attól félek, hogy megbánjuk. Feleli a róka. Ne félj semmit, csak gyere velem. Amint bementek az udvarba, a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában. Azt mondja a róka. Te csak húzold meg itt, farkaskoma. Én majd megszimatolom, hogy hol menjünk be. A róka szaglászott, aztán szép óvatosan bement a tornácra. Elébb bemegyek a kamrába, gondolta magába. Keresi is a kamrát. A tornácon nem volt senki. Végre megtalálja, s megnyitja a kamra ajtót. Látja, mennyi bor, meg pálinka van ott. Sok sütemény is, mind ott volt. Na ide jó lesz behúzódni, gondolta. Hívta a farkas komáját is, oda settenkedtek most már mindketten. Éppen neki kezdtek volna a süteménynek, amikor veszi észre a róka, hogy ott van egy jó fazék töltött káposzta is, oda szól a farkasnak. Ezt jó lesz megkóstolni elébb. Neki estek hát elébb a káposztának, aztán vették sorra a kalácsot, kürtős, fánkot, csőrögét. Azt mondja a farkas, na most már koma, jó lenne valamit inni is. Csapra ütöttek egy nagy hordót, és nekifogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy végül is berúgtak. Neki kezdtek dudorászni. Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának mégis volt annyi esze, ha be is volt.

0: farkas. Úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kivánszorogni a kamrából. A róka közben szaladt, iszkolt a falu végére. Ott lefeküdt egy csomó posztorjára, és elaludt. Egyszer csak arra ébredt fel, hogy nagyon lögdösi valami. Felnyitja a szemét Nagy Álmosra, nézi, hogy ki az. Hát, nicsak farkas komája. Szegény farkas alig tudott menni a részegségtől, meg attól, hogy minden oldalbordája meg volt dagadva. Jajgatott ugyancsak a rókának. Menni sem tudok. Azt feleli neki bosszusan a róka. Mit jajgatsz? A te csontod csak meg van dagadva, de az enyém lám. Mind kívül lóg az oldalamon. Látod, milyen fehér? Azzal mutatja a pozdorját, ami ráragadta, hogy aludt. Csak könyörgött a farkas, vegye föl a hátára őt a róka, mert itt lepik az emberek, jönnek. Mondja neki a róka, hogy vegyelek, mikor az én csontom látott kívül lóg a szőrömön, vegyél inkább fel te engemet, vigyél. A bolond farkasnak részegfővel csak annyi esze volt, hogy mégis neki durálta magát, felvette. Elindult, s vitte a hátán. A róka meg csak vigyorgott magában a farkas hátán. Végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett. Vert víz, veretlent, vert víz, veretlent. Azt mondja a farkas, mit pusmostáltam a róka koma? Azt mondja a róka, jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen víz, vertet, veretlen víz, vertet. Farkas most már tisztán megértette, mit mondott a róka. Akkor már jó messzire elvitte a rókát, megharagudott hát, s ledobta a hátáról a rókát, de úgy, hogy most a róka oldalbordája is megrecsent. Felugrott mérgesen a róka, neki a farkasnak. Csihi, puhi, zim, zum, oda, ahol puha, ne törjön a csontja. Úgy egymásra kakaszkodtak, hogy se láttak, se hallottak. Azt sem vették észre, amikor a vendégek odaértek, közrevették, s vitték vissza őket olyan haddelhadlagzira, hogy amíg élnek, megemlegetik.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kipi, kopi, kopó.

0: Grammatika-titkai.
1: Aki ismer engem, grammatikát, az tudja, hogy szerintem nagyon fontos a nyelvtan. Például könnyebben tanulunk meg idegen nyelveket, ha a magyar nyelvtant jól ismerjük. Attól ne féljetek, ha nem jut eszetekbe, hogyan kell helyesen írni egy szót. Én sem tudok ám mindent. Olyankor felcsapom a magyar helyes írás szabályait és kikeresem. A helyes írást pedig nagyon könnyű fejleszteni. Olvassatok sokat, és akkor zavarni fogja a szemeteket, ha egy helytelenül leírt szót láttok. És persze az is segít, ha sokat írtok. Hogyan is kell írni azt a szót helyesen, hogy madár látta? Megkeresem a szabályzatban.
0: Műsorajánló következik.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyors munka. Egy kellemes nyári reggelen Sün uraság úgy döntött, hogy felfedező útra indul az erdőben. Ahogy mendegélt, észre sem vette, és egyszer csak a róka asszonyság odúja mellett találta magát. Gondolta, beköszön neki, mégiscsak úgy illik. Jó reggelt, róka asszony! Hogy tetszik lenni? Kopogott be a Sün. Sajnos nem jól, kedves Sün barátom. Napok óta betegen fekszem, magas a lázam és sajog mindenem. Hanem, ha már itt vagy, hoznál nekem egy kis vizet a kútról. Teljesen kiszáradtam, és már nem maradt egy csepp víz sem itthon. Hozok magának vizet szívesen, csak legyen türelemmel, mert sietni nem szeretek, válaszolta a Sün. Jól van, csak hozd azt a friss vizet. Ott van egy aranyos csupor a sarokban, abban jó lesz, mutatott a róka egy díszes, mézes csuporra. A Sün pedig felkapta, és már indult is vele a kúthoz, hogy friss vizet hozzon vele. Ám épp hogy csak gyalogolt egy keveset, mindjárt leült egy fatövébe, hogy megpihenjen. Közben a madarak olyan édesen csiviteltek, hogy a Sünt elnyomta az álom. Mikor befejezte a szunyókálást, felkelt, és ismét a kút felé vette az irányt. Hanem egyszer csak ráköszönt a medve mama.
1: Hova, hova ilyen sietősen?
0: Róka asszonynak indultam vízért a kútra. Betegen fekszik otthon, és megígértem, hogy viszek neki friss vizet. Hát neked hogy szolgál az egészséged?
1: Ne is kérdezd,
0: legyintett egykedvűen a medve.
1: Tegnap körtét vacsoráztam, de alig, ha nem éretlen volt, mert azóta is csikar a hasam.
0: Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni. Meg kellett volna várnod, hogy megérjen az a körte. De várj csak, eszembe jutott valami. Látogass meg a rókát, és majd én viszek nektek finom hideg vizet, attól egy-kettőre elmúlik a gyomorfájásod, tanácsolta a Sün.
1: Ez igazán kedves tőled, már indulok is, mondta a medve, és elsétált a róka odúja felé.
0: A Sün pedig ment, mendegél tovább az erdőben, közben időnként pihenőt tartott, majd újra elindult. Éppen egy búzaföld mellett sétált, amikor megszólította a farkas.
2: Hova sietsz, kicsi Sün? Ülj le mellém, pihenj egy kicsit.
0: Igazad van, már úgy is egy napja menetelek. A róka asszony megkért, hogy hozzak neki friss vizet, és azért sietek ennyire. Ráadásul már medve mama is vár rám, mert elrontotta a gyomrát az éretlen körtével. És te miért üldögélsz itt az erdő szélen? Kérdezte a Sün.
2: Tegnap felcipeltem egy egész borjút a barlangomba. Azóta úgy fáj a hátam, úgy sajog mindenem, hogy mozdulni sem tudok,
0: jajgatott a farkas. Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni. Ha többször megpihentél volna, most nem fájna úgy a hátad, mondogatta a Sün. Hanem támadt egy jó ötletem. Menj te is a róka asszonyhoz, és én majd viszek nektek finom, friss vizet. Hidd el, attól majd rendbe jön a hátad.
1: Az igazán kedves tőled, Sün barátom. Akkor a rókánál találkozunk,
0: mondta a farkaskoma, majd feltápászkodott, és elindult az erdő felé. A Sün pedig tovább ballagott a kút felé, s közben megállt pihenni. Közben a nyárból hamarosan ősz lett, s a Sün még mindig a közelébe se járt a kútnak. Aztán egyszer csak szembe jött vele a nyúl.
2: Jó napot, Sün uraság! Hova ilyen sietősen?
0: Köszönt a nyúl. Róka asszony otthon fekszik betegen, és rám vár, hogy friss vizet vigyek neki. Hanem a medve mama is ott ül, neki a gyomra fáj a romlott körtétől. A farkaskoma pedig a hátát húzta meg. Ők is a friss vízre várnak, hát ha enyhít a bajukon. És te hogy vagy, nyúlkoma?
3: Éppen most jövök a mókustól, vendégségbe voltam nála, és annyi sós ecetes uborkát etetett velem, hogy a torkom teljesen kiszáradt tőle. Mit nem adnék egy kis friss vízért?
0: Sóhajtozott a nyúl.
2: Mindig mondom, hogy nem szabad sietni. Ha nem lettél volna olyan falánk, akkor most nem is szomjaznál,
3: Menj csak a rókához, és majd kaphatsz te is a finom hideg vízből. Nem sokára én is ott leszek, mert már igazán közel van a kút, mondta a sün. A nyúl rábólintott, majd elköszöntek egymástól, és a nyúl a róka odúja felé indult, a sün pedig a kút irányába. Már nem kellett sokáig sétálni a sünnek, és végre megérkezett a kúthoz. Ám úgy elfáradt időközben, hogy mikor odaért, előbb leült a kút tövébe, hogy megpihenjen. Kicsit el is szundított, s mire felébredt, a nap már lemenőben volt. Csak nem átaludtam az egész délutánt, most már igyekeznem kell, gondolta magában a sün, majd fogta a csuprot, és megtöltötte vízzel. Mikor tele lett a csupor, elindult visszafele a róka kunyhójához. Hanem közben megállt többször is pihenni, s ha ismerőssel találkozott, nyugodtan szóba elegyedett vele. Így teltek múltak a napok, s egy hét is eltelt, mire a sün végre odaért a róka asszonyházához. A róka, a medve, a farkas és a nyúl már tűkön ülve várták az odú előtt, hogy megérkezzen a sün a csupor vízzel. Mikor a sün meglátta őket, megszaporázta a lépteit, majd gondolta, nagyot ugrik és egyszerre ott terem. Ám az ugrást elvétette, és egy farönkben hasra esett. A csupor pedig kirepült a kezéből, és éppen a róka anyójék lába előtt törött darabokra. A víz pedig, ami benne volt, mind kifolyt a földre. Na, ott sün barátom, kellett neked úgy sietni, mondta gúnyosan a róka.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük. Most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ijedtükben két mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világgá mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának, azoktól dobbanna meg a szívük. Tehát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább, s a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. S ezzel neki indultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz, zsupsz, zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávában nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra, úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek, néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
2: Meseádió!
3: Mindig mosolyogjatok és köszönjetek, amikor találkoztok valakivel.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kérem a kis kezeteket így összezárni ökölbe, és azt mondjuk...

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
0: A kecske. Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanáról. Eszembe jutott, édes szülém, zokogtam keservesen. No lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemben aztán kisemertem nyitni a számat, amikor a tanár úr azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogta el magát egy nagy válaserős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, és megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vas Matyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Balla Szabó már sokalta is. Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában. Szolgabíró Balla bácsi. Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél. Átod, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellén. Na, mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület. Balla bácsi maga vitte haza a remeket, ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment, de visszafelé úgy jött, mint a jeges eső. Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled Szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűt cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva. Ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt a sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizeszt, édesöcsém, 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmön. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért sietetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vas Matyi azzal ugrott elém,
2: Néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek.
1: Aha, gondoltam magamba. Mindjárt kipróbáljuk a csudaködment. És azzal derékon kaptam Vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett. De még meg is gyömöszöltem a mi hasznát.
2: Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt.
1: De nem szólt az semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamban. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanár úr megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű ballamára kisajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé, még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Lejárj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
0: A Ködmön című mesét hallottátok.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: A halász meg a felesége. Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt. S bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, csodák csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
2: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
1: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől, alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mint virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög, forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérése teljesül azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérjél. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő.
2: Szép nagy ez az ország, de császárnő bárki lehet. Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy.
1: A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél. A nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégsem mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Most már pápa szeretne lenni!
1: Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta.
2: Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten.
1: Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni!
1: Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül, szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött.
2: Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk.
1: Se baj, talán egyszer gazdagok leszünk. Zsémbelt az asszonyka, amolyan fél komolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség?
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk erejét gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukás Mese Rádió.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virrathatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta. s gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Most tőlem hallhattok egy mesét. Mikszáth Kálmán meséje nyomán. A bűvös saru. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, de még az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtafarkú malac túr, élt egy nagyon öreg ember, akinek három fia volt. Ez a nagyon öreg magához hívatta három fiát, és imígy szólt hozzájuk. Engem magához szólít az Isten. Én nem sokára már nem leszek. Fogadjátok meg, kedves fiaim, hogy jóban rosszban mindig össze fogtok tartani. Fogadjuk, édesapám, felelte a három fiú. Nem hagyjuk el soha egymást, jóban rosszban mindig összetartunk. A nagyon öreg ember el is ment. A három fiú hamuba sült pogácsát tett tarisznyájába, s elindult világgá. Mentek, mendegéltek nagy hegyeken és árnyas völgyeken keresztül. Lábukat feltörte már a sok gyaloglás, amikor egyszerre csak egy gyönyörű kékvízű folyóhoz értek. Nagyon meleg idő volt, a három fiú tehát gondolt egyet, és megfürdött a kékvízű folyó habjaiban. Igen ám, de míg ők fürödtek, egy gonosz varázsló ellopta a legkisebbik fiú saruit, melyek egy bokor alatt hevertek. Így hát a legkisebbik fiúnak mezítlábosan kellett vándorolnia tovább, tüskön bokron keresztül, a két idősebbik fiú lábát pedig pompás bőrsaru védte. Az ő lábai már kisebesedtek a vándorlástól, amikor így szólt két bátyjához. Kedves bátyáim, én nem bírom már tovább a vándorlást. Nem adnátok kölcsön sarutokat nekem, amíg begyógyulnak a sebek lábaimon? Dehogy is adjuk a mi szép bőrcipőinket a te véres lábaidra, felelte a két irigy bátya, és ha nem tudsz velünk tovább jönni, mi itt hagyunk. A két idősebb testvér ott is hagyta a legkisebbiket egy nagy, sűrű erdő közepén, mert a két irigy bátya már megfeledkezett arról, mit is ígértek apjuknak, hogy jóban rosszban nem hagyják el egymást. A legkisebbik fiú hát nagy búsan üldögélt a sűrű erdő közepén, amikor látja ám, hogy nyelvét lógatva keserves vonítással és erősen sántítva egy nagyon öreg farkas közeledik feléje. Miért vonítszolj keservesen, farkasapó? Mi bajod van? Kérdezte nagy merészen a legkisebbik fiú. Ezer szerencsét, hogy farkasapónak szólítottál, mondta a nagyon öreg farkas. Különben miszlikbe aprítottalak volna fogaimmal, te emberi zink. Hej, nagy az én bajom, mert nem tudok az előső lábamra lépni, mert egy tüske ment belé. Majd segítek én, mi sem könnyebb ennél, felelte a legkisebb fiú, és egyetlen rántással kihúzta a tüskét az öreg farkas talpából, még be is kötözte szépen a sebet inge darabjával. No, látom, jó szívű vagy, mondta a farkas. Hálából hát megsegítelek. Látod ott azt a nagy odvas fát? A fa odvában találsz egy egész sereg sarut. Van ott piros szattyán bőrsaru, ezüst saru, de még aranysaru is. De te ne törődj mindezekkel, ha jót akarsz, válaszd a legkopottabbat. Azzal a farkas már el is tűnt. A legkisebb fiú meg is találta a fa odvában a csodálatos sarukat, de eszébe jutott az öreg farkas tanácsa, és a legkopottabbat húzta fel lábára. Aztán bandukolt tovább, és elért egészen az óperenciás tengerig. Hely, ha én most itt átrepülhetnék, gondolta nagy bánatosan. Alig, hogy ezt elgondolta, íme csodák csodájára a levegőbe emelkedett, és meg sem állt az óperenciás tenger túlsó partjáig, mert hogy szavamat egymásba ne öltsem, ezeknek a kopott saruknak bűvös erejük volt, aki lábára húzta őket, annak minden kívánsága teljesült. Így ért a legkisebbik fiú az üvegkirály országába, ahol mindenki nagy gyászban volt, szomorkodott a király,

0: szomorkodtak legtudósabb tanácsadói is. Ennek a nagy szomorúságnak semmi más oka nem volt, mint hogy a király kisasszony csodálatos aranylabdája labdázás közben fennakadt a legmagasabb torony gombján. 7 nap és 7 éjjel hullottak ezért a gyönyörű kisasszony könnyei, és a király leánya kezét s fél országát ígérte annak, aki az aranylabdát lehozza a torony gombjáról. Jöttek 7 országból a vitézek és bátor emberek, hogy megpróbálkozzanak a magas torony megmászásával. Hely, de szomorú végük lett. Aki elérte a torony tetejét és lepillantott a mélységbe, az menten megszédült és lezuhant. Aki félúton visszafordult, mert inába szállt a bátorsága, azt a király száműzte. A legkisebb fiú gondolt egy nagyot, és a király elé állt. Uram, királyom, én lehozom a labdát! A király csak csóválta a fejét, s az udvari népek csak gúnyolódtak a legkisebbik fiú rongyos saruin. Hanem a fiú csak megállt a torony alatt, és azt mondta. Kedves saruim, hip-hop, vigyetek fel a torony tetejére! Hát egy szempillantás alatt fenn is termett a világmagos torony tetején. Leszedte onnan az aranylabdát, és még csak meg sem szédült. Hely, egyszerre nevetőssé vált a szomorkodó király kisasszony arca, a király pedig így szólt. Lányom keze és fél országom, mától kezdve tiéd. Még aznap fényes lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kristálygolyó. Élt egyszer régen három testvér, akiknek édesanyja egy gonosz boszorka volt. A fiúk nagyon szerették egymást s anyjukat, ám az annyira félt attól, hogy átverik, hogy egy nap varázsigét mondott és átváltoztatta őket. A legidősebb egy sasmadár lett, s ezentúl sziklák tetején pihent meg. A középső pedig cethallá változott át, s egész nap csak a tenger mélyén úszkált. De a legkisebb úgy félt a varázslattól, hogy inkább ott hagyta az anyját, s neki indult a nagyvilágnak. Útközben hallott egy legendát az Aranynap kastélyról, s annak elátkozott királylányáról. Gondolta, megy, s megkeresi. Előtte már 23 ifjú próbálta megmenteni a csodaszép leányt, de bizony egyik sem járt sikerrel. Az átok szerint pedig, ha a 24. is kudarcot vall, a királylány örökre a toronyszobában ragad. Kereste már jó ideje a legény az aranypalotát, de sehol nem találta nyomát. Éppen egy sűrű erdőből kereste a kiutat, mikor két verekedő óriást pillantott meg a fák között. Na hát, hogy két ekkora óriás így viselkedjen, mégis miért veszekedtek?
1: Itt van ez a csodakalap, melyet egyszerre láttunk meg, most pedig nem tudjuk eldönteni, melyikünket illet. Légy te a döntőbíró!
0: És mit tud ez a kalap, hogy marakodtok rajta?
2: Aki felvesz is gondol egyet, nyomban ott teremhet azon a helyen,
0: válaszolta most a másik óriás. A fiúnak közben felcsillant a szeme. Adjátok csak ide, majd én vigyázok rá. Ti pedig fussatok versenyt. Aki először ér vissza, az lesz a nyertes. Az óriások elfutottak. A fiú arra gondolt, mi lenne, ha kipróbálná a kalapot. Mert az esze egyre csak a szépséges királylányon járt és az Aranynap kastélyán. Nem telt bele egy perc, s arra eszmélt fel, hogy ott áll a vakítóan sugárzó Aranynap palota előtt. Eltakarta kezével a szemét, s már futott is át a palota termein, fel a legmagasabb torony legfelső emeletére. De nagyon csodálkozott ám a legény, mikor odaért. Ott ült az ágyon egy csúf ráncos banya, s a szép király kisasszonyt sehol sem találta.
1: Csak nem te vagy a gyönyörűséges király kisasszony, kit fogva tart az átok, kérdezte gúnyosan.
3: De bizony én lennék, elátkoztak, s azóta emberi szem nem láthatja szépségem. Ám ha belenézel a tükörbe, láthatod igazi arcomat,
0: válaszolta a lány, s egy tükröt adott a fiúnak. Az ifjúnak még a lélegzete is elállt, mikor megpillantotta a tükörben a leányt. Olyan szépséges volt, hogy ilyen szépet még sohasem látott. Mondd, mit kell tennem, hogy az átkot megtörhessem? Kérdezte.
3: Létezik egy kristálygolyó, amit ha megszerzel, s elviszed a gonosz varázslónak, újra visszanyerem szépséges alakomat. De inkább ne is keresd, mert te is oda veszel, mint a többiek.
0: Próbálta lebeszélni a csúfsággá változtatott királylány.
1: Én ugyan nem tágítok, mondd csak el, hol az a golyó?
0: Vágta rá határozottan a fiú. A lány pedig elmesélte neki töviről hegyire, mit kell tennie. A fiú pedig búcsút intett, s elindult a rengetegbe. Az első próba egy hegylábánál várta. Ott legelészett naphosszat egy óriási bölény. Azzal kellett megküzdenie. A fiú halkan a közelébe lopózott, majd hirtelen rárontott. De a bölény sem hagyta magát, s küzdöttek órákon át. Végül a fiúnak sikerült legyőznie, és mikor a kardját belédöfte, egy tűzmadár röppent fel belőle. Jött a második próba. Most a madarat kellett elkapnia, kinek tojásában rejtőzött a kristálygolyó. De az bizony azt addig el nem engedi, míg valaki rá nem kényszeríti. A madár már szállt is volna el, de megjelent a fiú sasmadár bátyja, s addig hajszolta a levegőben a tűzmadarat, míg az elejtette a tojását, nem messze a tengertől, egy halászkutyó felett. Igen ám, de az a tojás, ha leesik, minden tűzbe borít, gondolta a fiú, s ekkor jött a harmadik próba. A kunyhó nádteteje már lángokban állt, félő volt, hogy elolvad a kristálygolyó. Ám akkor hirtelen óriási hullámok csaptak fel. A fiú cethal bátyja korbácsolta fel a vizet, ami aztán mindent beterített. Mikor elaludt a tűz, a fiú megkereste a tojást, kivette belőle az épségben maradt kristálygolyót, s már futott is vele a gonosz varázslóhoz.
1: Megtörted az átkot, s vele együtt az uralkodásom, mondta a varázsló utolsó leheletével, aztán hirtelen hamuvá lett.
0: Abban a pillanatban a fiú két bátyja visszanyerték emberi alakjukat. Futott ezután vissza az aranynap palotájához a legkisebbik fiú, s már ott várt rá kedvese, az immár csodálatosan szép király kisasszony. Ölelték, csókolták egymást. Ilyen csodálatos párt még nem látott a világ.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kormos István, a muzsikás kismalac. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagy kondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőreg göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mi csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emett csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú is kér Leli. Kismalackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglást, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj! Így szól egy jó nagy bőgő. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Jó kisborjú pajtásom. Mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú szól akár a nagybőgő. Tilláron, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dobbant patáival közbe koppant. Tilláron, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegida pajtásom. Mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kiscsikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajhaja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni. Szól a kis malac, uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogva-cogva, de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, hé, de hogyan a nótát a kisborjú szól akár a nagybőgő, a kis csíkó dobbant, patáival közbekoppant, kecskegida meg. Helyha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csodás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kis kecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
1: A Muzsikás Kismalac című mesét hallottátok.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt velem.
4: Na mesélj, kíváncsi vagyok.
3: Játszottam a szobámban, és anyukám megkért, hogy segítsek teríteni a vacsorához. Rögtön mondtam, hogy jó, persze, csak még játszom egy kicsit. Aztán apukám arra kért, hogy vigyem le a szemetet. Arra is azt mondtam, hogy jó, mindjárt. Majd a tesóm is odajött, hogy segítsek neki rajzolni egy autót. Erre is azt mondtam, hogy mindjárt. Végül olyan sok dologra mondtam azt, hogy segítek, megcsinálom, hogy aztán sajnos semmire sem maradt időm.
4: Nos, tudod, erre szoktuk mondani, sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
3: Szarka? Miért pont szarka?
4: Ezt arra értik, hogyha valaki többet vállal, mint amire képes, és nem tudja számon tartani a dolgokat, akkor előfordul, hogy végül semmit sem tud belőlük megvalósítani. Legközelebb figyelj arra, hogy egyszerre csak egy dolgot ígérj. De azt csináld is meg!
5: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
6: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
7: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt... Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese, és micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. A Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca... Még a mesének is van utcája, akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet. De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát. És akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öregember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszedték róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
8: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
7: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
9: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni! Kiáltott be anyu.
7: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt.
2: Anyu, miért keltettél fel?
7: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
2: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
7: Most nem tudom, mi lett a vége.
9: Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
7: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
2: De mi lesz az én mesémmel?
7: Lajos anyukája mosolyogva mondta. Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
6: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is. A lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
11: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
10: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
11: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
10: henceg.
11: Mik, hogy én hencegek?
10: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
11: Hadd mondja végig, Aromó.
10: Az oroszlán elhallgatott.
11: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
10: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
11: Jól van, mondta Mikka Makka.
10: Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
11: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
10: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
11: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alászorult. Hú-hú! Fiú, fügy, lengettek, rengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
10: Dühöngött Bruckner Siegfried.
11: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
10: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
11: Bizony,
10: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
11: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
10: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
11: Csak!
10: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
11: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hely, mi a kő, tyúk a nyókend a szobában lakik itt bent?
10: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
11: Hát kicsoda?
10: Háborgott Bruckner Siegfried.
11: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
12: Jó, jó.
10: Vágott közben Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
11: Úgy van,
10: helyeseltek a többiek.
11: Ki az a Petőfi Sándor?
10: Kiabált Bruckner Siegfried.
11: Soha se hallottam a nevét.
10: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
11: Na jó,
10: mondta Bruckner Siegfried.
11: Tudok én mást is. Ide süssetek.
10: Húzt arc az ég felé. Neki kezdett.
11: Hely, kent, gyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában? Ho-ho, hadonászott a romó.
10: Ugyanazt mondod, kitekerve.
11: És ráadásul rém sincs benne. Rémnek kell benne lenni?
10: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
11: Hát, nem árt,
10: mondta az. De ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
11: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám gyúkját mondom.
10: Elkezdte.
11: Apám tyúkja,
10: írta Bruckner Siegfried.
11: Egy tyúka, pó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
10: Ez zavarni, kirúgni, dőltek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
11: Bizony nem,
10: mondta Mikka Makka.
11: Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
10: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
11: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
13: Ugyan, miféle vers ez?
10: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
11: Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest.
10: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
11: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
10: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
11: Ugyanazt, amit az anakonda.
10: Kiabált közbe Vacska Mati.
11: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
10: Bizonygatta Nagy Zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
11: Senki.
10: Zúgták a többiek.
11: Nem ér.
10: Hadonászott Nagy Zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
11: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
13: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
10: Kérdezte Mikka Makka.
11: Senkinek.
10: Felelték kórusban.
11: Ezen nem újjon,
10: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
11: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
10: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
11: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
10: Kérdezte Vacska Mati.
13: Hátulról vagy előről számítva?
10: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy Zoárt diadallal felkiáltott.
11: Itt van az 59. oldalon.
10: És olvasta.
11: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
13: Hát legyen neked ez a legszebb állat.
10: Mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
13: Jöhet a következő.
10: Intett Mikka Makka.
11: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
13: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
11: Hát az biztos,
10: kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
11: Még hogy elpüsztülök,
10: pihogott Bruckner Siegfried.
11: Püsztülök a rühigéstől.
10: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
11: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam. Halljuk!
10: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
11: Miért csütörtökül Ordít?
10: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
11: Ha péntek, péntekül ordítana.
10: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried. Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
11: Elég,
10: mondta. Halljuk Aramót. Aramó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
11: Bálomböki bagu u fon. Bálomböki big a fun.
10: Nem ér, ordította közben Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta, háborgott Aramó. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried. Már meg is sózhatod, felelte Aramó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aramó újra belefogott. Bálomböki bagu fon, bálomböki big a fún, búlámböki bög ifon, bálumbaká bög öfin, bilambúka bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbika búg a fán.
11: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
10: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. És ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
11: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
10: És már, mondta is. Aramó újra belefogott.
11: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
10: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
11: Kumaráli ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmurula kátyje, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
10: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aramó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
11: De egy kutyahol?
10: Esetleg elfárad, vetette közbe Bacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
11: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
10: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
11: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
10: Ez igaz? Hagyták helyben a többiek.
11: Találmánynak nem rossz, lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
10: Mikka Makka megint csengetett.
11: Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
10: Így szavalt.
11: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
10: Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
11: No, mondta Mikka Makka.
10: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
11: Miért? Mit jelent?
10: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
11: Engem is?
10: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
11: Persze,
10: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
11: Éljen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
10: Adjuk, kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
11: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
10: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a cifra palota az igaziból létezik. Kecskeméten van, úgyhogy ha esetleg valamikor arra jártok, akkor...

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szilánke vagyok, 7 éves, és Csanádpalotáról érkeztem. Kányádi Sándor, kecske. Nem jött az este haza a kecske, hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőt nyesve, kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találja. Borúszállott a gazdára. Bizonyára kóbor ordas, éhes farkas rátett a veszte, s drága kecskét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske. Mennyit adott reggel, este, és gazdáját is hogy szerette? Így kesergett hazáig, a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre egy furcsa nőre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez, s hát a halvány akkor kelő holdvilágán látta, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig. Egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske! Így a gazda. Egyik szarvát megragadta, és a vesszővel mit nyesett, kecskének nekiesett, és nyeste, nyeste. És a kecske meg sírt, mekegett egész este.
0: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sárkány.
3: Kedves jó szívű.
0: Na és mit tudsz még?
4: Egyfejű.
5: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte, és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragdzöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsinn azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyre elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hulltak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűek.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyar nyelv tele van nagyon kifejező szólásokkal, kifejezésekkel? Az én egyik kedvenc mondásom, a tartja benne a lelket. Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor valaki segít a másiknak átvészelni egy nehéz helyzetet. Beszél hozzá, bíztatja, foglalkozik az érzéseivel. Egy szóval, tartja benne a lelket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Romhányi József, marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam vágyreszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Íme a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha Levél című verset hallottátok. Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mennyi a 10? Mennyi? Csak 10. 1, 2, 3, 9, 6, nem, nem, még egyszer. Hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Csukásmese rádió. Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Gömbölyű, de nem labda. Piros héjú, nem alma. Mi az?
2: Hát a paradicsom.
3: Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A csoda mese ládika meséje.
5: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és húrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró, de nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebeg. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jól, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek. Sokat bánkódtam, mérgelődtem. Aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. Ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak mesélhetek, egyszer csak ott volt ő, a kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd, ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat. Várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés. És örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Poyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után brumma-brumma feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj, igen jó lakott, piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal felsóhajtva három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni vóna jó, szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna, hanem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogjos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma, brumma, álmagosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, teli is teli álma gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat. Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lombos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pince legmélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hó, hó, hó, hó, fára mászni vóna jó. Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor, s felelte vackor. Én már alszok, alszok az ágyamban végre, csak mielőtt álmodnék is erre a sötét-sötétre, hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, és most egy igazi őszi verset hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. Hétvári Andrea, Gesztenye Nóta. Teliszedem a zsebem, hátizsákom, tenyerem. Zörögnek a kavicsok, 1000 darab, nem is sok. Teliszedem a zsebem, hátizsákom, tenyerem. Susog a sok gesztenye, gesztenyefák gyereke. Duruzsolják kavicsok. 1000 darab, nem is sok. Susog a sok gesztenye, minden zsebet szedte le.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok!
4: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
3: Én pedig Zokni.
4: És itt van velünk
3: Rohamanó Fonalszál.
4: Neves te is.
5: Most nem megy. Sziasztok.
3: Mi a baj?
5: Nem tudom, csak hogy elszakadt a cérna.
4: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
6: Na mondjad, mi az?
4: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
6: Igazad van, gyere, tényleg, oké, oké. Újjon nehéz, egy, kettő, három.
4: Gyere, lehozzunk.
6: Ó, tudod, az a mese.
4: És itt van.
6: Oké, felolvassuk együtt.
5: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
6: Oké, akkor kezdjük el.
5: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
6: Történt valami, Matyikám?
5: Kérdezte tőle a tigris.
4: Hát...
5: válaszolta Matyi.
4: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
6: Na, hogy segítek?
5: Rikkantotta a tigris.
6: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
5: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
4: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
5: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
3: Akkor fussunk versenyt!
5: Kiáltotta Andor.
4: Az nem ér!
5: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
4: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
5: Andor javaslatot tett.
3: Ülj fel a tigris hátára akkor!
5: Na? Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
4: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
5: Morgott magában.
3: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
4: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
5: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
3: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
5: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
3: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
5: Tűnődött Andor.
3: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
4: És ki segített? Hogy lett vége?
5: Érdeklődött Matyi.
6: Senki.
5: Vakkantott egy nagyot Andor.
6: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
4: Hú, Andor!
5: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
4: Másszunk!
5: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
4: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
5: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
3: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
5: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
6: De hogy ez mennyire idegesítő már?
5: Orrot lógatva felsétáltak a domtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
3: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
5: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
4: Akkor én hazamegyek!
5: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
6: Gyere, Matyi, gurulj velem!
5: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
6: Nem mész haza?
5: Kérdezte Andor nagy komolyan.
4: Nem, várok még 10 percet.
5: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ, erre jutott.
6: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
4: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
6: Hát elhiszem. Manó, neked jobb kedved lett?
5: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
4: Jaj, de jó.
6: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
5: Jó, várjunk.
6: Oké.
4: Menjünk.
6: Figyeltek.
0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod? A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint 100, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: szétvá.
1: Csukásmese rádió.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
3: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
2: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifralámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
3: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele, mondta suttogva az elefánt.
2: A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
3: Jaj ne, mit csináltál vele?
2: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
3: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
2: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója Kobaldi úr szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szalagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Albertina, ez a tiéd. Mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének.
3: Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor? tette fel egymás után a suta kérdéseket.
2: Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
4: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki 7 pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsettyével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ eleji időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. összeszedte hát minden ékes szúró tudományát, és rá zúdította Bazsa Rózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom. Hát, hogy gondolod, kedveském?
6: Nem tudom.
5: Sírt a Bazsa Rózsa Mária.
6: De másmilyen ruhákat akarok.
5: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és oda ment a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott, letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszlibokrokat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsigafüstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga füstű haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok? Te vagy a füstű. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj, morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol, és

0: sárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafüstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot, biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafüstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékoló kék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért olyan boldog zsigafüstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy verses mesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kibökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülelt tüskés hátú, Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat. Lelki finomság. Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámat, mert fakezű vagy, biztos elrontod, mert kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke? Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan. Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsínled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, és nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem. És akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, ingetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét. Dehogy nem lehet. Miért hagynánk ki a lányokat a vidámságból? Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert róluk kevés szó esett. Azért nem beszéltünk róluk eddig külön, mert minden eddigi illemszabály rájuk is vonatkozott. Természetesen a lányok is pontosan úgy köszönnek, öltözködnek, esznek, táboroznak, játszanak, szórakoznak, mint a fiúk. Világos? Mégis van egy kis különbség. Csak egy kicsi, nem olyan nagy. Hogy ezért egy másik világba utasítanánk őket. És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátul megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátul. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak, pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen, ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás, nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata, az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátul. Udvariasság, szavalta Ugrifüles. És önérzet, fejezte be tüskés hátul. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással a tanár és a tanítvány, egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz. Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál ágyikót jelent.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az Mesei Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sárkány paripán vágtattam, gyémánt madarat mosdattam, göncöl szekeret kergettem, holdfény hajulányt elvettem.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: sárkány. Etess meg! Fényesíts ki a cipőmet! Sika, sika, sika, sika, sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám!
1: Lótok

0: ajudava i rincuori.
1: No!
2: Ho lottato már ezt a mesét, én még nem. Hallgassuk együtt!
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól, Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény, mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. S biztos, ami biztos, kézenfogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat, mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. – Szia! Újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? – kérdezte tőle. – Igen, de most másfelé utazom. Felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az est hajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod. Mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett. A szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt, mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, s az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, s együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtanprofesszor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét, és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
3: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
2: mondta végül az apukája.
3: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
2: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskoláskorukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jetik hegyét. A szivárvány óvoda a mamók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor kettes szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltözőszobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskást törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manó lány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkány fűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bozi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bozi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bozi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a pibircsókját is elvették. Így aztán Bozi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
1: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen! Van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
0: Mese a picik.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak! És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, s mérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű. És ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. és senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy 2 éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felesett réfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával. Lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a ballábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj, nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, megnyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb, pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
0: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
2: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
0: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
2: Órarugó, gerincű, felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok.
0: A cipőiknek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezítláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
3: Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
0: Hát utánam jöttetek?
3: És nem fogtok többé rugdosni? Meg civakodni?
0: Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikre. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
3: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
0: A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak.
3: Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
0: Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet.
3: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
0: Majd a toronyórára nézett.
3: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
0: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
3: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak?
0: Picúr visszamosolygott a kapuból.
3: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
0: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
3: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
4: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat. Üres

0: hogy ő ezt tudjon élni. Hát, amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bé vitte, és megmutatta a királynak. Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király, nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál aranyat, és azokat a mogyoró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. Negyedik rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus, a fekete farkincás engedetlen kismókus elszökött világgá, de nem jutott messzire, egy parkban egy madarász hálójába akadt. Amikor a madarász hazaért, így szólt a segédjének.
2: Hozd csak öcskös gyorsan ide egy nagy kalickát. A kirakatba tesszük ezt a kis pukkancsot. Remek légtornász ez, hadd bámulják.
1: A segéd hozta is a kalickát. Misi Mókus akkor már belátta, hogy hiába való minden vergődés, minden ellenkezés arra nézve, hogy kiszabaduljon a madarász fogságából. Hát inkább körülnézett az üzletben az új otthonában. Hűha! Micsoda nyüzsgés és zenebona tárult a szem elé. A falakon hazai énekes madarak kalickái sorban fölaggatva, csízek, tengelicék, pirókok, seregélyek, gerlék, rigók ugrándoztak, fütyültek, tollászkodtak, cívódtak, gubbasztottak a kalickában. De idegen madár is teménytelen volt, egész sereg kanári, aztán papagájok, kajdácsok. Szabadon is járt egy csomó állat. Sziámi cicák hancúroztak a sorokban, vagy heverésztek és mosdottak erre is, arra is. Meg hosszú szőrű angóra macskák, medencék is voltak, vízzel tele. Ebben csuda formájú és színű vízi állatok úszkáltak, és nagy tartályukban aranyhalak. Másutt teknős békák mászkáltak. Misi Mókus, amint ez a csuda nyüzsgést, locsogást, rikkantgatást bámulta, szinte elfeledkezett már bújáról. Egy szekrény tetején két kismajom játszott, össze-vissza kúztak, bukfenceztek, hemperegtek, mint akinek semmi baja, semmi gondja. Mindjárt észrevették Misi Mókust, és ugráltak is feléje ismerkedni, barátkozni. Misi szomszédai egy csomó apró papagáj fülsiketítő lármát csapott a láttára, csacsogtak, sipítoztak, fütyültek össze-vissza egyszerre. Méghozzá a kalickájukba akasztott apró csöngettyüket is rázták egyre másra, hogy csiringeljenek, és odakúztak a kalickájuk drótján, hogy lássák Misit. Még a kalickájuk tetejéről is lógtak alá, vagy kis hintácskákon hajukázták magukat Misi felé, közben egyre csipegették a kalickájuk kis vájújából az eleséget. Korán sem tűnt úgy, hogy ez a sok madár, állat valami nagy boldogtalanságban élne itt a fogságban. Misi Mókus persze nem békült meg olyan hamar a sorsával, de mert nagyon éhes volt, és közben a segéd az új kaliszka vájújában kitűnő eleséget és friss vizet helyezett el, hát neki fohászkodott a jó csemegének. A papagájok ez alatt hiába érdeklődtek tőle afelől, miként és honnan került ide, és hogyan érzi magát. Csak amikor már alaposan belakott Misi Mókus, akkor volt hajlandó szóba ereszkedni a szomszédaival. Őszintén elmesélte kíváncsiskodásukra, hogy ő a szabad erdőből szökött meg, és hogyan fogta el a madarász és a ligetőr a sétányon, és hogyan hozták ide. Hát Misi még be sem fejezi a tudósításait, a papagájok olyan csivitelésbe, olyan viháncolásba fognak a szavain, hogy Misi csak ámul. Mi leli ezeket?
3: Hihihihuhu, halljátok, miket is nem hazudik nekünk ez a buksi szőrpamacs? Mutogattak Misire, és kadoztak a papagájok. Elment neki az esze is, a milyenket is el akarja csavarintani. Miket nem akar ez elhitetni velünk?
1: Na persze. A papagájok egytől egyig itt születtek az üzletben. Fogalmuk sem volt másféle világról, mint amit az üzletben tapasztaltak, meg a kirakatból láttak. Nekik az nevetség, hazugság és képtelenség számba ment, hogy a mókusok az erdőn maguk szedik és gyűjtik az eleségüket a fákról. Így vihogtak rajta.
3: A madarász adja be a mókusoknak a kalickába a táplálékot? Hihihi, még ilyet, milyen kalicka az erdő?
1: Hát még olyan lehetetlenségen, hogyan hahotáztak a papagájok, hogy az erdőben záporeső, villámlás, dörgés, szélvész van, és ettől el kell bújni, mert a szabadban ez igen kellemetlen.
3: Bruhaha, hihihi, micsoda kalicka, micsoda üzlet az az erdő, amiről ez a mókus beszél, hogy ő ott lakott sok mókus társával.
1: Misi Mókus mindjárt észlelte, hogy ilyen buta, tapasztalatlan néppel, mint ez a papagájhad, végleg nem lehet értelmesen társalogni, tehát elfordult tőlük. Talál ennél külön szórakozást is magának, csak ugyan. Misi mókus már is felfedezte, hogy a kalitkájának felső részén egy szép nagy fogacsos kerék van, hopsza, rászökkent. A kerék olyan könnyen pördült egyet, hogy az tiszta öröm volt. Hajrá! Misi a keréknek egyik fogáról a másikra szökkent, a kerék egyre jobban pörgött vele. Erre Misi 2-3-4 kerékfogat is átugrott, és így a kerék már szélsebesen pörgött, még annak is elállott a lélegzete, aki ránézett. Mi tagadás? Ez pompás mulatság volt. Misi mi hamar beletanult. Előre, hátra, lassan, gyorsan, egyenletesen, szaggatottan hajtotta a kereket, akár csak egy karmester vezényli az ütemet a zenekarnak. Ni-ni-ni! Az üzlet előtt megállt egy-két járókelő, hogy figyelje Misi mókust. Nevettek, mutogattak, egyre többen az utcán a kirakatra. Felnőttek, gyerekek, egyaránt mulatságot találtak Misi mutatványaiban a keréken. Csődület támadt a járdán, elakadt tőle a forgalom. A madarász nagy élvezettel szemlélte Misi sikerét, összekacsintott a segédjével, és így szólt. Hamarost vevőre akad ez a mókus, biztos. Még ki sem mondta ezt a madarász, egy kocsi állt meg az üzlet előtt. A kocsiban egy kövér kisfiú ült apjával, a kisfiú észrevette Misit, és rögtön tapsolni, ujjongani kezdett a gyönyörűségtől, majd így könyörgött apjának. Apukám, vásárold meg nekem ezt az édes kis mókust, ha megkapom, mindig jó leszek, megígérem. Jól van, fiacskám, felelte az apa mosolyogva. Kiszálltak a kocsiból, és benyitottak az üzletbe.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese negyedik részét hallottátok.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek! Halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
6: Hamu Jankó és az erdei Manó. Norvég népmese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy szegény ember és annak 3 fia. Mikor az ember előregedett és nem bírta már a favágást, fiait küldte az erdőre. Elmegy a legöregebb fiú, de ahogy belevágja a fejszéjét a legelső fatörzsbe, előugrik egy erdei Manó a sűrűből és ráförmed. Hogy mered bántani az én fenyőfámat? Most jaj neked! Megijedt a legény. Ott hagy fejszét, tarisznyát és szalad hazáig, meg sem áll. Az apja szidja. Ejnye, azt a gyáva mindenedet! Engem próbált volna hazakérgetni a csúfmanó, amikor a te korodban voltam? Miért nem mondtad neki, hogy bért fizetek ezért az erdőért? Éppen úgy járt a középső fiú is, mint a bátyja. Végtére felkerekedett a legkisebb, akit Hamu Jankónak csúfoltak, mert naphosszat a kemencepatkán hevert. Tarisznyáljon fel, édesanyám, azt mondja, ma én próbálok szerencsét. Az anyja egy friss sajtot tett a tarisznyába, meg egy karé kenyeret, és útnak eresztette. Hamu Jankó belevágja fejszét a fenyőfa törzsébe, előugrik az erdei Manó és ráordít. Hogy mered bántani az én fenyőfámat? Most jaj neked! Igen ám, de ezúttal hiába ordít, a legény nem ijed meg. Apám 50 éve fizeti a bért az erdő részért, de megtanítalak én. Úgy összepréselek, mint ezt a követni? Azzal felkapja a sajtot, mintha kődarab volna, jól megmarkolja, és persze csurog belőle a savó. A Manó meg azt hiszi, követ szorongat, és abból is vizet tud préselni. Ezzel a fickóval nem lesz jó újat húzni, gondolja, és ajánlkozik, hogy segít neki a favágásban, csak kimélje meg az életét. Vígan döntögetik a fákat, a gyerek örül, hogy nem neki kell erőlködnie, mégis halad a munka. Aztán, mikor bealkonyodik, a Manó meghívja a házába vacsorára. Elég rendes házban lakik, az udvaron kerekes kút, minden, ami kell. No, barátom, amíg én megrakom a tüzet, te hozz be 2 veder vizet. A Mulyankó meglátja a 2 ormótlan nagy vedret a kút mellett. Bekiállt a konyhába. Én bizony nem vesződöm ezekkel a vedrekkel, inkább beviszem a kutat. Nem, nem, rémüldözik a Manó. A kutat ne bántsd! Szalad a kútra, megtölti a vedreket, megfőzi a vacsorát, fel is tálalja. A Mulyankó megkérdi, nem akar-e versenyt tenni vele. Miért ne? Mondja a Manó nagy örömmel. Csak hogy Hamujankó felkészült a versenyre. Ügyesen a hasára kötözte a tarisznyáját a nadrágja alatt, és csak annyi teszik, amennyi jól esik neki, a többit a tarisznyába ejti. A házigazda egyszer csak nem győzi tovább. Egy falat sem fér belém, nyögi fulladozva. Ne mondd, nekem most kezd igazán megjönni az étvágyam. De ha nincs kedved feladni a versenyt, tömjél még ételt a hasadba. Jaj, dehogy is, tiltakozik ilyetten a Manó. Olyan bolondot nem teszek. Inkább vidd az aranyamat, ezüstömet, nesze, itt a láda kulcsa. Fát is vághatsz ezentúl, csak engem hagyjál békén. Na, Hamujankó összeszedett, amennyi aranyat elbírt, és hazaballagott nagy vígan. De fát nem vágott, inkább pénzt adott az apjának, hogy vegyen, amennyi a háznál kell. A 2 bátyja meg büszkén veregette meg a legkisebb vállát.
5: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

Ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben. Hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult-bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak. –

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ittak, mulatoztak!

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Cukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
3: Ha-hó, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égigérő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát.
3: Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
5: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
3: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
4: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
5: No, mondd hát el, leánykám.
4: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
5: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
3: Ahogy Medirám elment,
5: rögtön becsengette híres, neves, varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot. No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért, tudnál-e Medirám királylány ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára, és én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, mindent tudok, hip-hop, felelte mindent tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ, hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündérszép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj,
4: mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medi rám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medi rám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése, sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. Száz és százezer esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medi rámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündér szép meséjét.
0: Csukás meserádió. Csukás meserádió. Még egy mese.
6: Szilvát szemétért. Bolgár népmese, átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem. Akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta. Most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam. De ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek. Ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e, hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apó, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulattak.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: slett a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. A következő mese egy népmese lesz, a Vajas Pánkó. Képzeljétek el, én se tudtam, hogy mi az a Vajas Pánkó, úgyhogy utána kellett keressek, de szerencsére a mesébe benne van a recept is. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Kéri az ember az asszonyt:
3: süss nekem, anyjuk, Vajas Pánkót!
4: Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
3: Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a baktárat, hát ha kerül így egy kis liszt.
2: Hát úgy is tett az öreg asszony, lekaparta a kosár oldalát, felseperte a maktárt, s került is liszt két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, kisütötte vajba, s kitette a pánkót az ablakba hűlni. Elunta magát a Vajas Pánkó. Legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult a küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun mindig messzebb és messzebb. Gurult az úton, és szembe jött vele egy nyúl.
3: Megeszlek, te Vajas Pánkó!
4: Ne egyél meg, sanda szemű! Inkább hallgass meg, milyen szépet énekelek neked!
2: A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a Vajas Pánkó rákezdte az énekét.
4: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, maktárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól.
3: Miért féljek, nyúl tőled? Megszökem előled.
4: S tovább gurult, úgy eltűnt a nyúl szeme elől, mintha ott se lett volna.
2: Begurult a Vajas Pánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal.
3: Ne, megeszlek, te Vajas Pánkó!
4: Ne egyél meg, ordas farkas!
3: Szépet énekelek neked! És fújni kezdte.
4: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, maktárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól.
3: Miért féljek, farkas, tőled? Mindjárt megszököm előled.
2: És tovább gurult.
4: Úgy eltűnt a farka szem elől, mintha ott se lett volna.
2: Gurult a Vajas Pánkó az erdőben, szembe jött vele a medve.
3: Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot.
5: Megeszlek, te Vajas Pánkó!
4: Ne egyél meg, tányértalpas! Ugye miért is ennél meg?
2: És a Vajas Pánkó már rá is kezdte.
4: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, maktárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól.
3: Miért félnék, medve, tőled?
4: Megszököm mindjárt előled!
2: S tovább gurult.
4: Úgy eltűnt a medve szeme elől,
2: mintha ott se lett volna.
4: Gurult a Vajas Pánkó, szembe jött vele a róka.
3: Jó napot, Vajas Pánkó! Ej, milyen jó képű, milyen piros poskás vagy!
2: De a Vajas Pánkó már rá is kezdte.
4: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, maktárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, Megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól, mackó miska úrtól. Miért féljek hát tőled? Megszököm előled! Felséges ének,
2: szólt a róka.
4: Csak az a baj, hogy megöregedtem, kedvesem.
2: Rosszul hallok.
4: Ülj csak ide az orrocskámra, s fújd el még egyszer.
2: Nagyon jól esett a vajaspánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára, és újra kezdte.
4: Vajaspánkó a nevem, ham!
2: Abban a pillanatban a róka bekapta.
4: Ha a róka a vajaspánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak? Gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk! Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéire esett, és kiukadt.
2: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
1: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
3: Entschuldigung.
1: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
2: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
1: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét.
3: Ich bin Tóni? Nézett furcsán.
2: Igen, ő itt ich bin Tóni, mutatott Ferdi Tónira. Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék,
1: mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
2: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
1: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kis Sűnhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám. Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
3: Ich bin Tóni,
1: válaszolt elcsukló hangon a Süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kis Sűn. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
2: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
1: Nyuszi mama elmosolyodott.
3: Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti.
1: Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia.
3: Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
0: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
2: Nem is az a neve, hogy Igbin Tóni?
3: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni. Ők így mutatkoznak be. Igbin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már?
2: Na gyertek ide minnyájan, és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
3: Igbin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis Sün felé. Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
2: Igbin Ferdi.
4: Igbin Brumcsi.
5: Igbin Breki.
6: Igbin Röfi.
3: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani. Danke schön. Ettől a naptól kezdve Sün Tóni

A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok,

0: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta, az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja, elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, és amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod, csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
1: Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogósra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma a Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vess már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle, lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy perce az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Istent, aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt, sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Benedek Elektől. Habakuk. Volt egyszer egy király, és annak egy igen kedves udvarmestere. Habakuk a neve. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, Habakukhoz fordult, és Habakuk adott is tanácsot, de nem az ő fejében termett az. A hamis Habakuk mindig egy kevés haladékot kért, hogy el ne siesse a tanácsadást. Aztán hirtelen összehívta a sok tudó embereket, akik a király udvarában laktak. Azok aztán meghányták, vetették a dolgot. Habakuk meg szaladt a királyhoz a jó tanáccsal, és úgy adta elő, mintha az ő fejéből pattant volna ki. Hanem a tudósok megsokallották Habakuk csalafintaságát, és panaszra mentek a királyhoz. Felséges királyom, mondta a szónokuk, panaszunk van Habakukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakuk ki a tisztesség. Márpedig higgye meg felséged, hogy ez a Habakuk hatökör. Soha még egy jó tanács nem született az agyában. Tessék csak próbára tenni.
2: Jól van, mondotta a király. Majd próbára teszem.
1: És kegyelemben elbocsájtotta a tudósokat. Mindjárt hívatta Habakukot.
2: No, Habakuk, tudom, hogy te vagy a legbölcsebb ember az országban, és bizonyosan megfelelsz arra a három kérdésre is, amit én neked most feladok. Felelj meg hát nekem először is erre. Hol kél fel a nap? Másodszor, milyen messze van a föld az égtől? Harmadszor pedig, mit gondolok én?
3: Felséges királyom, izgett mozgott Habakuk. Nehéz kérdések ezek bizony, nem tudok megfelelni mindjárt. Hanem ha három napot kapnék a három kérdésre, talán kisütnék valamit.
2: Jól van, hű szolgám, Habakuk, megadom a három napot,
1: mondta a király, s Habakuk mély hajlongás közt eltávozott. Hely, szegény Habakuk, most már mit csináljon? A tudósokhoz nem fordulhatott, mert hiszen jól tudta, hogy azok mártották be a királynál. Nem volt maradása a palotában, de még a városban sem. Búsan bolyongott a város határában, a végtelen pusztaságban. Amint ment, mendegélt, megszólítja egy juhász, aki éppen Habakuk juhait őrizte.
4: Adjon Isten nagyja, uram! Miért olyan szomorú?
5: Hely! Ne is kérdezd, nagy a gondom.
1: De a juhász addig faggatta, hogy Habakuk elmondta, mi nyomja a lelkét.
4: No, ez ugyan nem nagy dolog, mondotta a juhász. Kár ezért búsulni, hopmester uram. Cseréljünk ruhát, hadd menjek én a királyhoz, majd megfelelek én a kérdésekre.
1: Habakuk nem sokáig gondolkozott, levetette csillogó-villogó ruháját, aztán a juhász subáját hátára vetette, a botját kezébe vette, és úgy billegett ballagott a nyáj után. A juhász meg felvette a fényes hopmesteri ruhát, s ment a király színe elé. Bezzeg, hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett, csak oda vetette.
2: No, Habakuk, kész vagy a feleletekkel?
4: Kész, felséges uram!
2: Hát, hol kell fel a nap?
4: Felségnek a palotában, nekem meg a pusztán.
2: Hogy neked a pusztán?
4: Úgy, hogy ma ott virattam meg, mert éjjel-nappal a pusztán jártam, keltem.
2: No, jól van. Habakuk, akkor hát helyesen feleltél az első kérdésre. Nos, milyen messze van a föld az égtől?
4: Az bizony éppen olyan messze, mint az ég a földtől.
2: Nagyon helyes, Habakuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember az országban. No, Most felelj a harmadik kérdésre. Mit gondolok én mostan?
4: Felséged bizony azt gondolja, hogy Habakukká felséged színe előtt, pedig csak a hopmester juhásza áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat.
2: Bizony, ha úgy van,
1: mondotta a király.
2: Ez órától fogva est, te vagy az én hopmesterem. Habakuk meg csak maradjon juhásznak.
1: Így lett a juhászból hopmester, a hopmesterből pedig juhász.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek. Egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott Egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő egeret, s reszketek hangon mondta,
3: nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak.
2: Na ugye, mondta Egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű lószerafin, nagy zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, dömdödöm csak annyit mondott, döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a derekatáján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
4: Vigyázat, azonnal dől,
2: mondták.
5: Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried.
2: Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
6: Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, figyelj!
2: Vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé. Na, emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad.
5: Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! Ráesett a hátára.
4: Dömdödöm, Dömdödöm,
5: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
3: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
5: rikoltoztak.
3: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
5: morgott Mikka Makka. Neki veselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
3: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
5: sápítozott Vacska Mati.
2: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
5: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
2: Reggelire.
5: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
7: Majd én segítek,
5: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
2: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
3: Nem szöcske vagyok,
5: kiáltott az icike-picike lány.
3: Maminti vagyok.
2: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
5: szólt rá Vacska Mati. Újra neki veselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
4: Dömdödöm, Dömdödöm.
5: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt. Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykújjába ütközött.
3: Engedjetek, engedjetek,
5: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
2: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra. Tűnj el, nem látod, hogy zavarsz? Nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
5: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult. Zöld szeme villámokat szórt.
2: Ostobák,
5: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ilyetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
3: Mász ki,
5: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
3: Dömdödöm,
5: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
2: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványá.
5: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
0: Csukás.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka.
1: Köszönöm, jól telt.
0: Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél.
1: Legyen, ahogy akarod,
0: válaszolt szűkszavúan a vidra. De mondd csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, s ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üres gyomorra hazament. Aztán másnap újra felkereste az erdőben a róka odvát. Ám a finom vacsora helyett most is csak egy üres tányér várta. Jó estét, rókakoma! Köszönt a vidra, ám a róka észre sem vette. Egyre csak bámulta a földet. Rókakoma! Ne haragudj, elkalandoztam, újabb megbízatást kaptam. Most a földet kell figyelnem egész nap. Sajnos ezért nem jutott idő a vacsorára. Kért elnézést a róka. Ám most már a vidra is sejtette, hogy a róka csúfot űz belőle. Mégsem szólt semmit, csak kissé bosszúsan hazacaplatott, s közben azon morfondírozott magában, hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tér, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudnál segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni. A rókor repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire felkel a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz. Füllentette a vidra, de jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú, kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség, nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra móresre tanította a rókát.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mirmur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam! Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is! Szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmur. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszínhab állt, és elkezdett torkoskodni. Azonnal hagyd abba! Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől. Gyere gyorsan! Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
1: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijedten a kis csacsi. Utazunk! Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ilyetnek. Sőt, egyre vidámabb lett. Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog. A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mese a teknős bíkáról és a majomról. Valamikor régen még terebélyes őserdők borították a földet. A fák mind óriásira nőttek, s olyan sűrűn, hogy az emberek számára áthatolhatatlanok voltak az erdők. Az állatok birodalma volt ez. Közepén egy kristálytiszta tóval, ahova az állatok inni és sütkérezni jártak. A majmok is a tópartján tanyáztak a legszívesebben. Rengeteg gyümölcsfa nőtt körülötte, így ha éhesek voltak, csak felmásztak és leszakítottak egyet. Aztán egy nap új lakó érkezett. A teknős béka és a családja hamar berendezkedtek, és a szomszédjaik is szívesen fogadták őket. Hanem egyszer a teknős béka megunta a lárvákat és szúnyogokat, amiket addig evett, valami édesre fájt a foga. Kimászott a partra, és körbenézett. Csak egy pillanatra nézett fel, ám akkor hirtelen egy fa tetején megpillantott egy óriási, érett kókuszdiót. Teljesen megbabonázta a gyümölcs, és eldöntötte, hogy felmászik érte a fára. Ám a fa törzse túl síma volt, a lábaival nem tudott megkapaszkodni, és akárhogy próbálkozott, végül mindig visszacsúszott. Aztán egyszer csak éles nevetést hallott a lombok közül. Egy majom ült a fa tetején, kókuszdiót majszolt, s közben a teknős ügyetlenségén szórakozott. Végül megsajnálta a páncélost, s ledobott neki egyet.
1: Köszönöm, kedves majom uraság, mondta a teknős, és falatozni kezdett.
0: Közben szóba elegyedtek, s hamar kiderült, milyen sok a közös bennük. Végül a majom így szólt.
2: Ha már így összebarátkoztunk, engedje meg, hogy meghívjam az otthonomba. Egy takaros barlangban lakom az erdő mélyén.
0: A teknős örömmel elfogadta a meghívást, és együtt elindultak a majomhoz. A teknősnek annyira megtetszett a majom otthona, hogy végül úgy döntött, marad még pár napig, ha már ilyen messzire eljött. Ám a teknős béka nem szólt senkinek, hogy elhagyja a tavat, és estére a felesége aggódni kezdett.
1: Merre járhat? Csak nem történt valami baja? Nézz körül a környéken, fiam!
0: Mondta a teknős mama másnap reggel a fiának, s az elindult apja keresésére. A kis teknős először körbeúszta a tavat, majd a tóparton kérdezősködött. Végül a papagáj segített neki.
2: A majomban láttam elsétálni. Vágj keresztül az erdőn, és az első sziklánál megtalálod a barlangját, rikácsolta.
0: Az ifjú teknős útra kelt, és a papagáj útmutatásának hála könnyen megtalálta a majom barlangját. Apja éppen a napon sütkérezett, és egy levelet rágcsált.
1: Szervusz, fiam!
0: Köszönt meglepetten.
1: Hát te, mi áradban erre?
2: Anyám küldött, hogy keresselek meg. Nagyon aggódik érted, válaszolta a fiú.
1: Igen, pedig én nagyszerűen érzem itt magam. Mondd csak meg neki, hogy maradok még néhány napig.
0: Válaszolta a teknős papa, és hazaküldte a fiát. A kis teknős hazabattyogott, és elmesélte, mi történt.
2: Nem akar hazajönni. Inkább ott üldögél a majom barlangjában, mérgelődött a teknős mama, majd kieszelt egy tervet. No, fiam, holnap visszamész apádhoz, és átadsz neki egy üzenetet.
0: Másnap az ifjú teknős elment a barlanghoz.
2: Jó reggelt, apám! Azért jöttem, hogy megkérjem, jöjjön haza! Édesanyám megbetegedett, és az orvos azt mondta, hogy csak is a majom szívleve segíthet rajta. Jöjjön, siessen, és hozza magával a barátját is.
0: A teknős béka elszégyelte magát, hogy még ő itt mulatja az időt, a felesége betegen fekszik. A majomnak azt mondta, hogy sürgős dolga akadt,
2: de mivel az orvosságra szüksége volt, elhívta őt is, hogy tartson vele.
0: A majom szívesen ment. Gondolta, végre megnézheti ő is a teknős lakását. Ám amikor odaértek a tópartra, a majom megrettent.
2: Nem mondtad, hogy a házad a vízben van? Hiszen még sohasem tettem be lábam a tóba, úszni sem tudok.
1: Ne aggódj, barátom! Mász fel a hátamra, ott biztonságban leszel, és majd én viszlek.
0: A majom végül beleegyezett. Felült a teknős béka hátára, és így úsztak a vízen egyre beljebb és beljebb. Amikor a tó közepére értek, a teknős szint vallott.
1: A feleségem nagyon beteg, és azt mondják, csak is a majom szív segíthet rajta.
0: Sóhajtott. A majom nem akart hinni a fülének. Szóval a teknős csak azért hívta ide, hogy aztán rászedje. Gyorsan kieszelt valamit, majd így szólt.
2: Tudod mit, barátom? Szólok a testvéreimnek is, hogy csatlakozzanak ők is. Minél több a majom szív, annál hamarabb meggyógyul a feleséged.
0: A teknős béka megörült.
1: Ez igazán pompás ötlet, barátom. Kiviszlek a partra, és majd ott megvárlak titeket.
0: A majom éppen ezt akarta hallani. Ám amikor kiértek a szárazföldre, a majom felmászott az első fára, és onnan kiabált le.
2: Még te mered a barátomnak nevezni magadat? Hiszen csak azért hívtál ide, hogy aztán megfőzz a feleségednek.
0: A teknős dübegurult, és megpróbált a majom után felmászni a fára, de mindig visszaesett. Be kellett látnia, hogy sohasem fog feljutni oda. Visszacambogott a vízbe, és egész nap azon gondolkozott, hogyan törjön borsot a majom orra alá. Aztán, amikor leszállt az éj, a teknős béka előjött a tóból, és oda settenkedett a majom barlangjához. Óvatosan belopózott, és elbújt az egyik nyílásban. Hanem a majom sejtette, hogy a teknős béka nem adja fel egy könnyen, s mikor hazaért, előbb bekiáltott a barlangba.
2: Szervusz, barlang!
0: De válasz nem jött rá. A teknős némán lapított a sötétben.
2: Na hát, milyen furcsa, tegnap még visszhangzott a barlang,
0: gondolkozott hangosan a majom. Majd újra bekiáltott.
2: Szervusz, barlang!
0: A teknős béka most utánozta a visszhangot.
1: Szervusz, barlang!
0: És izgatottan várta, hogy belépjen a majom a barlangba. Ám a majom megismerte a hangját, csak nevetett egy nagyot, és keresett egy másik barlangot.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió. Egy utolsó mese. Kedves gyerekek, Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a gyönyörű mesét. Fecske László, mese a napról, aki ellopta a színeket. Hajdanán, amikor még a Föld az első születésnapját ünnepelte, teli-teli voltak a mezők szebbnél szebb, élénk színű virágokkal. A szorgos méhecskék alig tudták eldönteni, hogy melyikre is szálljanak virágport gyűjteni. Festeni sem lehetett volna szebbet, olyan színpompás réteg szelték keresztül kasul a földrészeket. A nap, amelynek ragyogó sárga fénye úgy tündökölt, mint az arany, megirigyelte a föld színeit. Sugarai segítségével el is szívta a színek nagy részét, így a virágok lassan elhalványultak, a fűszálak kifakultak, a sziklák fénye megkopott, s a víz is teljesen áttetszővé vált. A nap a színek birtokában nagyon boldog volt. Minden félét font belőlük, készített magának csíkos sálat, tarka pulóvert, cifra nyakláncot, s élvezte a pompát, amelyet a föld színeinek köszönhetett. Napról napra fakította meg a földet, így szegény már-már hasonlítani kezdett a holdra. Nem nézte ezt jó szemmel időapó, aki elment a naphoz, hogy beszéljen vele. Hogy képzeled ezt, mondd csak, mondta megdorgálva az égi testet. Nem foszthatod meg a földet csak úgy, az ő színeitől. Más sem lopja a napot, akarom mondani, az aranyló fényedet. Még hogy nem, pöffeszkedett a nap. Talán nem nyerik el a sugaraimat a föld növényei. Talán nem táplálkoznak belőlük. Az én fényem nélkül nem is lenne élet a földön. Idő apó elgondolkodott. Ez igaz, de ne vedd el cserébe a színeket. Színek nélkül a föld el is pusztulhat. A nap bánatosan hajtotta le a fejét. Mit tegyek? Annyira szeretem a tarka rétet. Elbűvölnek a virágok, s az a szép zöld gyep olyan élénk, oly gyönyörű. Úgy érzem, ha közelebb kerülnek hozzám, az én életem is színesebb lesz. Erőt adnak nekem, amelytől még jobban tudok tündökölni. Idő apó hosszasan bólogatott. Megértelek, a világ szépségei mindenkit elbűvölnek, de megoldást kell találnunk erre a problémára is. Végy, de adj is, ezt jól jegyezd meg. Idő apó elsuhant, a nap pedig azon elmélkedett, hogyan is feleljen meg ennek a tanácsnak. Aztán rájött sugaraival, csupán a színek egy részét szívta el a földről, amelyből magának is megtartott egy darabkát, s a földnek is visszaszolgáltatta amaszt gyönyörű, összeszőtt szivárvány formájában, amelyet esős napok idején gyakran megmutat a bolygó lakóinak is. Ha meg akarod lesni a nap munkáját, csak figyeld meg az udvaron hagyott játékaidat, amelyek fénye akkor kopik meg, amikor a világító égi test éppen egy új alkotáshoz gyűjti a legszebb színeket.
1: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Csukás Mese Rádió.

Csukás meseláló. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kispárna, nagypárna, ölelgetem, Kispárna, nagypárna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, ölelgetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

0: Te kis madárki elhagytál, te kis madár.
1: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!